0: térség legjobb zenéi. This is the station.
1: I'm Charlie XCX.
2: Hi, I'm Sam Smith.
0: Fonda Rádió.

0: Vitulus állatorvosi állomás. Keressen bennünket, ha házi kedvence kis és nagy állata segítségre szorul. Rendelkezésükre állunk. Teljes vérkép kivizsgálása, gyors tesztek készítése, progeszteron vizsgálat, kutyák és macskák csippelése, veszettség elleni oltása, kombinált veszettség elleni oltás és ivartalanítása. Továbbá ortopédiai műtétek, különböző belgyógyászati és sebészeti beavatkozások, diagnosztika és teljes ellátás. Szarvasmarha és sertések mesterséges megtermékenyítése, minőséges maggal. Amit még kínálunk, külső és belső paraziták elleni készítmények széles választéka. Rendelünk a nap 24 órájában tart ügyeletet. Telefon 024 817 046 063 518 272. Vitulus állatorvosi állomás. Zenta, Árpád utca 70/A.
1: Ez volt a reklám.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az STK-ből akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem, válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. STK-ből.tv.
2: Augusztusi kínálatunk a Zentai Rommelőzletben. Homlokzati polisztirol 5 cm 270 dinár négyzetméterre, Styrodur 5 cm 690 dinár négyzetméterre, Henkel polisztirol ragasztó 25 kg-os 570 dinár darabja, Baumit kézbeton 25 kg-os 499 dinár darabja, Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.

0: 7 óra van.
1: A pontos idő támogatója a szabadkai ProLine PVC nyílászárók forgalmazója. Műanyag és alumínium ajtók, ablakok értékesítése és szakszerű beépítése egy helyen. Keresse minket Szabadkán a piac és a malom mellett. Telefon 062 158 9020. ProLine. Minden idők legjobb ajtó és ablak megoldásai.

0: Budapesten, Panda Rádió.
1: Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
2: A híradó támogatója a Szabadkai Elzetszert a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
3: Szigorítja az Európai Unió a harmadik országból, így Szerbiából érkező mezőgazdasági termékekre vonatkozó előírásokat. A változások nem csak a termékek egészségügyi megfelelőségét, hanem a termelés módját is érintik. Nagyobb hangsúlyt kap majd a növényvédőszerek használata, a nyomon követhetőség, a környezetvédelem és az állatjólét. Zsárkó Galatin agrárgazdasági elemző szerint az új követelmények az állattenyésztés számára jelenthetik a legnagyobb kihívást, amelyek komoly beruházásokat tehetnek szükségessé. Szerbia mezőgazdasági termékeinek mintegy fele az uniós piacra kerül. A szakértő szerint ezért az alkalmazkodás elkerülhetetlen, ugyanakkor a korszerűsítés miatt a termékek ára is emelkedhet. Szerbiában 7,2%-os volt a munkanélküliségi ráta az idei második negyedévben, derül ki a Köztársasági Statisztikai Intézet legfrissebb munkaerő felméréséből. Az országban 2.840.000 foglalkoztatott és 220.200 munkanélkülit tartanak nyilván, míg 2.510.000 nem tartoztak a munkaerőpiacon aktív népességhez. A foglalkoztatási ráta 50,9%-ot tett ki. Az előző év azonos időszakához képest a foglalkoztatottak száma 45.800-zal, a munkanélkülieké pedig 46.800-zal csökkent, miközben a munkaerőpiacon kívüliek száma 61.900-zal nőtt. Éves összevetésben a munkanélküliségi ráta 1,3 tized százalékponttal mérséklődött.

0: Figyelmeztetést adott ki a Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet. A hosszantartó szárazság a magas hőmérséklettel párosulva folyamatos vízhiányt és hőstresszt okoz a mezőgazdasági kultúráknál. Számos területen az erős stressz hatás már a növési időszak kényszerű befejeződéséhez vezetett, ami kevesebb termést és a szántóföldi növények alacsonyabb hozamát eredményezte. A szárazság és a további magas hőmérsékletek kockázatot jelentenek a talaj nedvesség tartalmára, mivel a hozzáférhető víztartalékok tovább merülnek. Ez különösen fontos a több éves ültetvények és a következő termelési idény előkészítése szempontjából, mivel a tartós vízhiánynak az idei vegetációs időszak lezárulta után is lehetnek következményei. A talaj nedvesség hiánya a szárazság fennmaradása esetén megnehezítheti az őszi vetést. A gazdálkodóknak fokozott óvatosság ajánlott, mivel a kiszáradt parcellákon nagy a mezőgazdasági tüzek keletkezésének és terjedésének a kockázata. Szeptember első felében a maximumok a legtöbb napon újra elérhetik a 32 és 37 fokot. Szélsőségesek lesznek a feltételek a szabadtéri tüzek kialakulásához és terjedéséhez. A magas hőmérsékletek a csapadékhiánnyal és az időnként megerősödő széllel párosulva továbbra is erősen hozzájárul a növényzet túlzott kiszáradásához, valamint a szabadtéri tüzek keletkezésének és gyors terjedésének fokozott kockázatához. A Dunán, a Száván, valamint a Tiszán, Titelnél a vízállás az elkövetkező napokban az alacsony hajózási szint alatt fog alakulni.
1: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek az Útinfó támogatója, a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
0: Szeptember 1-én megkezdődik az új tanév, ezért már holnap reggeltől jelentősen megváltozik a közlekedés az iskolánk és óvodák környékén. A nyári szünet után ismét több gyermek jelenik meg a gyalog átkelő helyeken, kerékpárral az utakon, illetve az iskolánk előtti területeken. A járművezetőket ezért arra kérik, hogy az oktatási intézmények közelében csökkentsék a sebességet és számítsanak a gyermekek váratlan mozdulataira is. Különösen figyeljünk a gyalogátkelő helyek előtt, valamint a parkoló autók és autóbuszok mellett, ahonnan egy kisebb gyermek nehezebben észrevehető. A szülőknek pedig érdemes a reggeli indulásra néhány perccel több időt hagyni, hogy ne a kapkodás határozza meg az első iskolai reggelt. Holnaptól újra gyerekekkel telnek meg az utak, vegyük le a lábunkat a gázról, és vigyázzunk rájuk.
2: Időjárás.
0: A mai napon napos meleg idő várható, a reggeli hőmérséklet 20, a legmagasabb nappali pedig 36 Celsius fok körül alakul. Helyenként időszakosan átvonuló felhők jelentkezhetnek, a délelőtti órákban mérsékelt délkeleti szél fúj. A Tiszán vízállás a Magyar Kanizsánál 126, Zentánál 201 cm magas. A mai napon eleinte frontmentes időben lesz részünk, majd délután egy érkező hidegfront hatására egyre többfelé hidegfronti hatás érvényesül. Az arra érzékenyeknél fejfájás, görcsös panaszok jelentkezhetnek, ingadozhat a vérnyomás. A tüneteket a feltámadó szél is fokozhatja, valamint emiatt ingerlékenyebbek, nyugtalanabbak lehetünk. Az ország nagy részén a front előtt még hőségben lesz részünk, a melegben vágyattabbak, tompábbak lehetünk, csökkenhet a szellemi és a fizikai munkavégző képesség. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között országszerte erős lesz, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Ne tartózkodjunk huzamosabb ideig a tűző napon, könnyen napszúrást kaphatunk, fokozottan figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.

0: 3-5.
1: Hit music.
2: Hit music. Hit music.
1: Give it up.
0: Panda Rádió.
3: A város nyílik az ég, kávélac száll, indul a hét.

0: megéhezett és finom ebédre vágyik, vagy megkóstolna egy mennyei desszertet? A megoldás Remény Catering, Martonos, Penkovszka 13. Napi friss menüebédek nagy választékban, házias készítésű desszertek, ízletes pizzák, zamatos rostélyok, és még sok-sok finomság egy helyen. Akár egy gyors ebédre vágyik, akár a családot lepné meg valami különlegességgel, a Remény Catering szeretettel várja. Rendelés és információ 062 465 364. Még egyszer 062 465 364. Remény Catering, ahol minden falatban ott van a gondoskodás és a házias íz. Martonos, Tenkovszka 13. Remény Catering, az ízek, amelyekhez mindig jó visszatérni.
1: AMT Uni agent Svet Kamena, mermeri i graniti iz čitavog sveta. Proizvodnja i ugradnja svih vrsta spomenika od prirodnog kamena i teraca. Nadgrobni spomenici AMT Uni agenta će nadživeti sva naša sećanja na najmilije još mnogo vekova. Sigurnost i kvalitet. Proizvodni pogon u Banatskom Aranđelovu, ulica Vojvode Stevana Knjićanina 44, telefoni 0230 389 126 i 062 180 4446. AMT Uni agent Svet Kamena.
2: A legjobbat a legjobb helyről. Caprioló bicikli. Ahol az első a megbízható minőség. Sportolóknak, fiataloknak és időseknek egyaránt. Széles kínálatunkból választhat terepi vagy városi változatot, kiegészítőket, alkatrészeket és különböző tartozékokat. Caprioló bicikli. Az ön és családja részére. Caprioló. Több mint bicikli. www.caprioló.com.
3: Veliki izbor proizvoda, sve na jednom mestu u prodavnicama Angrotex u Subotici i Kanjiži. PVC podne obloge, širok asortiman tepiha i drugih podnih obloga i tkanine za tapaciranje po metru. Sunđeri, jorgani, prekrivači, ćebad, posteljina, jastuci, stolnjaci i kupatilski setovi, otirači. Veliki izbor proizvoda, sve na jednom mestu u prodavnicama Angrotex u Subotici na adresi Somborski put 29, telefon 024 4562 654 i u Kanjiži na adresi Glavna ulica 31, telefon 024 4876 660. Angrotex.
0: MLShop 024. Megbízható megoldások tetőhöz, kerítéshez és lemezmunkához egy helyen. Szabadkán Ambajai út 190 szám alatt. Teljes körű lemezmegmunkáló műhellyel várjuk ügyfeleinket. Vízszintes és függőleges eres csatornák, lemezhajlítás terv szerint, trapézlemezek méretre szabva, csavarozott áruk széles választékban, szállítást is vállalunk. Munkaidő hétköznap 7-től 15 óráig, szombaton 7-től 12 óráig. Információ és rendelés 066 802 41 55. Pontosság, minőség és megbízhatóság. Szabadkán, a Bajai út 190-es szám alatt. ML Shop 024.
4: Ez volt a reklám.
5: Here we go!
6: A térség legjobb zenéi.
7: This is the station.
8: I am Charlie XCX.
9: Hi, I'm Sam Smith.
6: Fonda Rádió.
10: Kedves hallgatóink, ez a Tisza hangja, és a reggelt egy gondolattal indítjuk. A nap pozitív gondolata rovat támogatója a Magyar Kanizsai Grafopak. A Grafopak Magyar Kanizsán évek óta megbízható partnere mindazoknak, akik minőségi nyomdai munkát keresnek. Legyen szó névjegykártyáról, meghívóról, reklámanyagról, vagy egyedi nyomdai megoldásokról. A Grafopak csapata szakértelemmel és precizitással dolgozik. Grafopak, amikor a minőség nyomot hagy.
0: Szép jó reggelt kívánunk, augusztus 31-en hétfő van, megérkezett az új hét, és vele együtt a nyár utolsó napja is.
4: Jó reggelt kívánok, kedves hallgatóink! Ezt azért nem kellett volna rögtön így az első percben közölni, Andrea.
0: Miért, Zenóbia?
4: Mert én még nem egyeztem bele, hogy vége legyen a nyárnak.
0: Nyugi, hivatalosan még van egy egész napunk.
4: Akkor használjuk ki rendesen.
0: És ebben ezért a mai pozitív gondolatunk nem arról szól, hogy valami véget ér, hanem így szól. Nem kell minden szép időszakot visszatartanunk, ami igazán jó volt benne, azt úgy is visszük magunkkal.
4: Ez tetszik, mert augusztus végén hajlamosak vagyunk azt mondani, hogy jaj, vége a nyárnak.
0: Pedig mennyi minden marad utána, egy fénykép, egy kirándulás emléke, egy esti beszélgetés.
4: Egy dal, amit egész nyáron hallgattunk.
0: Egy új ismerettség.
4: Vagy 3 kiló a nyaralásból.
0: Zenóbia.
4: Mondtad, hogy azt viszik magunkkal, ami megmaradt.
0: És van még valami. Sokszor úgy képzeljük el a tökéletes nyarat, hogy tele kell lennie utazással, programmal, tengerparttal,
4: naplementével, koktéllal és olyan fotókkal, amelyeken véletlenül mindig tökéletes a hajunk.
0: Miközben lehet, hogy a saját nyarunk legjobb pillanata egészen hétköznapi volt, egy este az udvaron egy családi ebéd, egy spontán kiruccanás.
4: Vagy az a nap, amikor semmi dolgunk nem volt.
0: És nem is csináltunk semmit.
4: Az már luxus.
0: Holnap pedig szeptember, és ezt sem kell úgy nézni, hogy na most aztán vége mindennek.
4: Hanem?
0: Új hónap, kicsit más ritmus, új tervek, talán valami, amit eddig halogattunk.
4: És végre nem olvadunk bele az autóülésbe.
0: Ennek is vannak előnyei. És mivel ma lezárunk egy évszakot, a nap kérdésével egy kicsit játékra hívjuk hallgatóinkat. Képzeljék el, hogy ennek a nyárnak címet kellene adniuk, mintha egy film vagy egy könyv lenne. Ha címet kellene adni az idei nyárnak, mi lenne az?
4: Na ez érdekes, lehet vicces is?
0: Sőt, remélem, lesznek nagyon viccesek.
4: A nyár, amikor mindig melegen volt, például...
0: Vagy 3 hónap, 2 papucs és egy elveszett napszemüveg.
4: A paradicsom visszavág azoknak, akiknek kertjük van.
0: De lehet egészen személyes is a nyár, amikor végre mertem, újrakezdés, sokat tanultam magamról. Egy felejthetetlen találkozás.
4: Vagy egyszerűen csak annyi, hogy jó volt.
0: Írják meg nekünk SMS-ben, ha az idei nyár egy film lenne, milyen címet adnának neki. És ha van kedvük, egyetlen mondatban azt is írják mellé, miért éppen ezt.
4: Ne gondolják túl, lehet 2 szó, lehet vicces, lehet romantikus.
0: Lehet egy kicsit keserédes.
4: Én már gondolkodom a sajátomon.
0: Na?
4: Majd hétfőn elkezdem.
0: Miért?
4: Mert egész nyáron ezt mondtam.
0: Akkor még egyszer a mai nap kérdése, ha címet kellene adnia az idei nyárnak, mi lenne az? Várjuk a válaszokat SMS-ben, és természetesen a műsorban fel is olvasunk közülük. SMS számunk
4: 063-1-670-550, de tudom, hogy már nagyon sokan megjegyezték, mert hogy nagyon sokan írnak nekünk. És mivel még augusztus van...
0: Ne búcsúztassuk el túlkorán, van előttünk még egy teljes nap, Zenóbia.
4: Egy kávéval kezdjük.
0: Minden évszakváltásnál ugyanoda lyukadunk ki.
4: Vannak dolgok, amelyeknek nem kell megváltozniuk.
0: Ebben teljesen igazad van. Szép augusztus 31-ét kívánunk. Indul a hétfői Tisza hangja Andrea és Zenóbia társaságában, itt a Panda Rádió hullámhosszán.
10: A nap pozitív gondolata rovat támogatója a Magyar Kanizsai Grafopak. Grafopak, ahol a minőségi nyomtatás és a megbízhatóság találkozik.

0: Jó, csaj, elmegy.
1: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
2: Panda Rádió.
1: Ez a Panda Rádió.
3: A Tisza hangja névnap köszönjük.

0: Öntő rovatának támogatója az EVB Lifestyle, édesen, cukormentesen. Kézműves sütemények szeretettel készítve, hogy az ünnepizéből senkinek se kelljen kimaradni. Keresse az EVB Lifestyle standját Szabadkán, a Tejpiacon.
1: Elérkeztünk a névnap köszöntőhöz, és ma két gyönyörű név kerül a reflektorfénybe. Augusztus 31-én szeretettel köszöntjük a Bellákat és Erikákat.
2: Nagyon boldog névnapot kívánunk, és Andrea, nekem erről a két névről teljesen más ember jut eszembe.
1: Na milyen?
2: Bella belép valahová, és azt mondja, sziasztok! Erika pedig, sziasztok! Na, mit kell megoldani?
1: Már és személyiség jellemzést végzett két keresztévből. Kedves Zenóbia, ezt hogy gondoltad?
2: Tudományos rovat vagyunk, nem?
1: Egyáltalán nem vagyunk azon. Kezdjük a Bellával. A Bella több név becéző formájaként is kialakult, de ma már önálló keresztnévként is használatos, és van olaszul azt jelenti, szép, gyönyörű.
2: Na ez jó név. Bemutatkozol, Bella vagyok, és tulajdonképpen már meg is dicsérted magad.
1: Rendkívül hatékony rendszer.
2: És én mostantól Bellának hivatom magam.
1: Zenóbia, 20 másodpercet tart a rovat csak. Az Erika egészen más történetet hordoz. Az egyik eredmény magyarázat szerint az Erik férfi név női párja, amely germán északi név környezetéből kapcsolódik, de az Erika nevéhez egy növény is társul.
2: Az Erika, vagyis?
1: Hanga. Pontosan. Apró virágú, mulatós növény, amelynek több fajta és változata is létezik.
2: Tehát ma az Erikáknak virágot adni különösen találó.
1: Csak ne úgy add át, hogy Erika, hoztam egy Erikát.
2: Pedig már hallom, Erika, ez az Erika neked Erikától.
1: 5 másodperc alatt elvesztettem a vonalat, kezdjük előre. Tehát jöjjön egy villámjáték, mondok valamit, te pedig azonnal rávágod, Bella vagy Erika?
2: Jöhet.
1: Romantikus olasz vacsora.
2: Bella.
1: Helyi kirándulás egy virágos tájon.
2: Ő Erika.
1: Piros rúzs.
2: Bella.
1: Túra bakancs.
2: Erika.
1: Péntek este tánc hajnalig.
2: Mindkettő.
1: Ez nem volt választás lehetőség.
2: Névnapjuk van, ne korlátozzuk őket.
1: A Bella nemzetközileg és nagyon könnyen felismerhető név, találkozunk vele olasz, angol és számos más nyelvi környezetben is. Ráadásul több hosszabb névhez kapcsolódhat, például Isabella vagy Annabella becézéseként.
2: Rövid, könnyű kimondani, könnyű megjegyezni.
1: És van benne valami lágy, dallamos hangzás, az Erika szintén igazi nemzetközi utazó, számos európai nyelvben megtalálható kisebb kiejtésbeli különbségekkel.
2: És érdekes, hogy ugyanaz a név mennyire más hangulatot kaphat különböző országokban.
1: Pontosan a név ugyanaz, de minden Erika hozzáteszi a saját történetét.
2: Ma viszont Bella és Erika között nincs különbség.
1: Miért?
2: Mert mindkettőnek jár a süti.
1: Természetesen ide jutottunk, de valóban ma jár egy telefon, egy kedves üzenet, egy ölelés, vagy akár csak az, hogy valaki eszünkbe jut, mert a névnap egyik legszebb része talán éppen az, amikor váratlanul megszólalatává von, csak azért hívlak, hogy boldog névnapot kívánjak. Kedves Bellák és Erikák, kívánunk sok egészséget, vidámságot, szeretetet, és rengeteg olyan embert maguk köré, akik nem csak a naptár miatt gondolnak önökre.
2: Legyen szép a napjuk!
1: És ha ma valaki megkérdezi, miért kérted a második szelet tortát?
2: A válasz egyszerű, névnapon van. Névnapon van, ne kérdezősködj!
1: Nagyon boldog névnapot kívánunk minden Bellának és Erikának, és szeretettel köszöntjük mindazokat is, akik más névnaptár szerint ma ünnepelnek. Folytatódik a Tisza hangja, itt a Panda Rádió hullámhosszán. Hamarosan érkezünk a konyhai kalandokkal, mégpedig Panda csavar sem fog elmaradni.
0: A névnap köszöntő rovat támogatója az EVB Lifestyle. Édesen, cukormentesen. Keressék Szabadkán, a Tejpiacon szombaton 7 és 13 óra, vasárnap 7 és 12 óra között. EVB Lifestyle, ahol minden ünnep egy kicsit édesebb. Rendelését leadhatja a 064 43 16 159-es telefonszámon.

0: az awesome. Honda Rádió. Hit music. Panda Rádió.
1: Folytatódik a Tisza hangja, és most jöjjön egy rovat, amit sok hallgatónk már előre vár. A Konyhai Kalandok Panda Csavarra rovat támogatója a Magyar Kanizsai Strandvendéglő Békavár étterem, ahol nem csak finom ételekkel várják a vendégeket, hanem rendezvények, családi ünnepek és esküvők helyszíneként is kiváló választás. Ha pedig nincs kedve főzni, rendelhet is, vagy ellátogathat a Tiszaparti Békavár étterembe, ahol kellemes környezetben élvezheti az ízeket. Strandvendéglő Békavár, ahol az étkezés élménnyé válik.
2: Zenóbia, ma augusztus utolsó napja van. Mit főzünk?
3: Valamit, ami még nem teljesen ősz, de már nem is az a 38 fok van, csak dinnyét kérek étel.
2: Pontosan, ezért ma készül egy nagy fazék tárkonyos csirkeragú leves.
3: Na, ez veszélyes.
2: Miért?
3: Mert ebből mindig az történik, hogy csak egy tányérral kérek, aztán jó még egy kicsit.
2: De mi is kell hozzá, nagyjából 4-5 adaghoz előkészítünk körülbelül fél kiló csirke mellett, vagy csirkecomfilét, egy fej vöröshagymát, 2 sárgarépát, egy petrezselyem gyökeret, körülbelül 15 deka gombát, egy marék zöld borsót, kevés olajat vagy vajat, sót, borsot, tárkonyt, körülbelül 2 deci főzőtejszínt és egy kevés citromlevet.
3: És krumpli?
2: Mehet bele 1-2 kisebb burgonya is, ha tartalmasabban szeretjük.
3: Én szeretem tartalmasabban.
2: Ezen meglepődtünk most. A hagymát apróra vágjuk, kevés zsíradékon megdínszteljük, utána hozzáadjuk a kisebb kockára vágott csirkehúst.
3: És egy kicsit körbepirítjuk.
2: Így van, aztán jöhet a felkarikázott sárgarépa, a petrezselyem gyökér és a gomba. Néhány percig együtt pároljuk őket.
3: Már itt olyan illata lesz, hogy mindenki megjelenik a konyhában, és megkérdezi, hogy mit főzöl?
2: És 5 perccel korábban még senki nem volt éhes, ugye ez is elő szokott fordulni. Ezután majd a főszereplő jön, a tárkony, de felöntjük vízzel vagy alaplével, sózzuk, borsozzuk, és igen, jön a tárkony.
3: Mennyi?
2: Hát óvatosan kezdjük. A tárkonynak karakteres íze van, ezért könnyebb később hozzáadni, mint kivenni.
3: Ez általában az életre is igaz.
2: Főleg a sóra.
3: Meg bizonyos emberekre.
2: Maradjunk a levesnél. Tehát mikor is jön a borsó, amikor a hús és a zöldségek már majdnem puhák, hozzáadjuk a zöld borsót. Ha burgonyát is használunk, azt valamivel korábban tegyük bele, hogy legyen ideje megpuhulni.
3: És mikor lesz ebből az a gyönyörű krémleves?
2: Most! Mégpedig jöhet a te

0: tejszín, a főző tejszínt egy kevés forró levessel először elkeverjük.
1: Vagyis hőkiegyenlítünk.
0: Pontosan, utána visszaöntjük a fazékba, és már csak finoman összemelegítjük. Aki sűrűbben szereti, kevés lisztelés behamarhatja, de ez nem feltétlenül szükséges.
1: És jön a panda csavarna, mit művelünk vele?
0: Amikor már levettük a tűzről, reszeljünk bele egy egészen kevés citromhéjat, majd adjunk hozzá néhány csepp friss citromlevet.
1: Citromhéj a ragulevesbe.
0: Csak nagyon keveset, nem citromlevest készítünk, a citrom frissessége viszont nagyon jól áll a tárkonynak és a tejszínes alapnak.
1: És ha savanyúbban szeretem?
0: A tányérban mindig lehet még hozzá citromlevet adni saját ízlésünk szerint. Miután elkészült, hagyjuk néhány percet pihenni.
1: Miért?
0: Mert az ízek szépen összeérnek, és szerintem ez tipikusan az a leves, amelyik másnap
1: még finomabb.
0: Feltéve, hogy hamarad belőle.
1: Na, nálunk itt bukott meg a recept.
0: És talán ezért is jó választás augusztus utolsó napjára a citrom miatt, még friss, a tárkonytól illatos, a tejszíntől krémes, a csirkétől és a zöldségektől pedig tartalmas.
1: Vagyis olyan, mint augusztus 31-e, egy kicsit még nyár.
0: De már ott kopog benne az őszi és mai konyha kalandunk panda csavarral, tehát tárkonyos csirkeraguleves egy leheletnyi citromhéjjal és friss citromlével.
1: Én csak egy tányérral kérek.
0: Ezt már hallottuk a rovat elején.
1: Jó, akkor hozz egy nagyobb tányért!
0: Jó étvágyat kívánunk hozzá, folytatódik a hétfői Tisza hangja, itt a Panda Rádió hullámhosszán, és most elmegyek egy nagyobb tányérért.
2: A Konyhai Kalandok Panda Csavarral rovat támogatója a Magyar Kanizsai Strandvendéglő Békavár étterem. Ha egy finom ebédre vagy vacsorára vágyik, vagy rendezvényt szervez, látogasson el a Tisza parti Békavár étterembe, ahol szeretettel várják a vendégeket. Strandvendéglő Békavár, ahol az ízek és a hangulat találkozik.

0: Session, Panda Rádió.
1: Egy kis zene, egy kis történelem. Ez a Zenetörténeti Morzsák. A rovat támogatója az Adankó Kötöde és Varroda, a minőségi kötött ruházati termékek gyártója. Női, férfi gyermekkollekciók, sapkák, sálak, kesztyűk, különleges merino gyapjúból, Adáról. Adankó. Időtálló minőség. 065-21-2295-5 adankó.com.
2: Zenobia, mondok egy címet, múlnak a gyermekévek.
3: És szerintem sok hallgatónk már folytatná is magában.
2: Pontosan, vannak dalok, amelyekhez nem kell bemutatni az előadót, elég néhány hang, és egyszer csak ott vagyunk egy másik időben. Mai zenetörténeti morzsánk főszereplője Ihász Gábor.
3: És Ihász Gábor története azért is különleges, mert ha minden másképp alakul, lehet, hogy ma nem énekesként emlékeznénk rá,
2: hanem sportolóként. 1946-ban született Budapesten, és fiatalon komolyan futballozott. Kapus volt, és a Vasashoz is kötődött.
3: Tehát nem gitárral a kezében kezdte?
2: Nem bizony, a sport fontos része volt az életének, ám egy sérülés miatt a komoly futballkarrier megszakadt, és néha éppen egy ilyen kényszerű fordulat nyit ki egy másik ajtót. A futball után egyre fontosabb lett számára a zene, gitározott, dalokat írt, és lassan kiderült, hogy van valamije, amit nem lehet megtanítani.
3: Az a jellegzetes hang.
2: Igen, nem harsány, nem akarja mindenáron megmutatni, milyen nagyot tud énekelni, van benne valami közvetlen, őszinte, és kicsit melankólikus, mintha nem egy színpadról énekelne, hanem mellettünk ülne és elmesélne valamit.
3: És van egy másik nagy név, amely Ihász Gábor történeténél előkerül, ő nem más, mint Máté Péter.
2: Bizony, szakmailag és emberileg is kapcsolatban álltak egymással, és a korszak magyar könnyűzenéjének két nagyon sajátos hangú alakjáról beszélünk.
3: Érdekes, hogy mindkettőjük dalaiban van valami,
2: amitől nem egyszerűen meghallgatjuk őket, hanem érezzük is. És akkor jöjjön az a dal, amely talán a legtöbb embernek elsőként jut eszébe Ihász Gáborról, a Múlnak a gyermekévek. Már maga a cím is elég ahhoz, hogy az ember egy pillanatra megálljon.
3: Mert teljesen mindegy, hogy 20, 40 vagy 70 éves valaki, egyszer mindenkinek eszébe jött, jut, hogy mikor lettem felnőtt.
2: És talán ezért tudott ez a dal ennyi generációhoz eljutni. Nem egy korszakról szól, hanem egy érzésről, amit újra és újra átélünk. Ott van például az Elszáll a gondom,
3: a Kék vonat,
2: és számos olyan szerzemény, amely a 70-es, 80-as évek magyar könnyűzenei világának része volt. Ihász ráadásul nem csak saját magának írt dalokat, szerzőként más előadókkal is dolgozott.
3: És sajnos ez sem egy hosszú élettörténete.
2: Nem, Ihász Gábor 1989-ben mindössze 42 évesen hunyt el, nagyon fiatalon.
3: És furcsa ezt kimondani, amikor a dalai ennyi év után is megszólalnak a rádióban.
2: Talán éppen ez a zene egyik különös csodája, az ember elmegy, a hangja viszont itt marad.
3: És miért szeretjük még ma is? Szerinted mi Ihász Gábor titka?
2: Talán az, hogy nem érzem a dalain, hogy bizonyítani akarnának, egyszerűen mesélnek szerelemről, elmúlásról, gyerekkorról, az élet kisebb-nagyobb fordulatairól.
3: Olyan dolgokról, amelyek 1980-ban is ugyanúgy fájtak, vagy jól estek.
2: Mint 2026-ban, és ha több évtizedes dal még mindig képes megszólítani valakit, akkor az már nem egyszerűen régi sláger, az már emlék.
3: És augusztus utolsó napján talán különösen illik ide a Múlnak a gyermekévek.
2: Igen, ma véget ér egy nyár, holnap elkezdődik egy új hónap, közben pedig múlnak az évek, változunk mi is, de vannak dallamok, amelyek valahogy velünk maradnak. Mai zenetörténeti morzsánkban Ihász Gáborra emlékeztünk, arra a kapusra, akinek egy sérülés megváltoztatta az útját, és végül a magyar könnyűzene egyik összetéveszthetetlen hangja lett.
3: És szerintem most már csak egyetlen dolog hiányzik.
2: Egy Ihász Gábor dal.
3: Pontosan.
2: Akkor ne is beszéljünk tovább. A reklámok után múlnak a gyermekévek.
1: Zenetörténeti morzsák rovatunkat hallották. A rovat támogatója az Adankó Kötöde és Varroda, a minőségi kötött ruházat gyártója. Ha meleg, stílusos és időtálló darabokat keresel, keresd az Adankó termékeit. 065-21-22-955 adankó.com.
0: Reklám. Továbbra is várja vásárlói Elzett márka nevet képviselő Elzett Certa kis- és nagykereskedelmi üzlete Szabadkán és Szegeden. Szabadkán a Priboi utca 9 szám alatt, Szegeden az Árvíz utca 5 és a Kossuth Lajos sugár út 19 szám alatt. Elzett. Egyenlő biztonság.
2: Augusztusi kínálatunk a Zentai Rommelüzletben. Jupol belső falfesték 15 liter 1674 dinár darabja. Már külső falfesték 25 kg-os 4215 dinár darabja. Építési fólia 170 dinár kilogramja. Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954. Megéhezett és finom ebédre vágyik, vagy megkóstolna egy mennyei desszertet? A megoldás Remény Catering, Martonos, Penkovszka 13. Napi friss menüebédek nagy választékban, házias készítésű desszertek, ízletes pizzák, zamatos rostélyok, és még sok-sok finomság egy helyen. Akár egy gyors ebédre vágyik, akár a családot lepné meg valami különlegességgel, a Remény Catering szeretettel várja. Rendelés és információ 062 465 364. Még egyszer 062 465 364. Remény Catering, ahol minden falatban ott van a gondoskodás és a házias íz. Martonos, Tenkovszka 13. Remény Catering, az ízek, amelyekhez mindig jó visszatérni.

0: Banda Rádió.
1: Mi történt évekkel ezelőtt? Mindjárt kiderül. A rovat támogatója a Pizsu Burgers & More. Magyar Kanizsa új ízvilága. Szaftos hamburgerek, kitűnő ételek és igazi gasztroélmény. Pizsu Burgers & More, ahol minden falat történetet mesél. Magyar Kanizsa, Piac tér 16. Telefon 062 50 51 47.
2: Zenóbia, csatold be magad!
3: Már megint időutazunk?
2: Méghozzá elég nagyot, az első állomásunk 1888 London.
3: Várj, 1888 és London. Nekem erről valami nagyon sötét történet jut eszembe.
2: Jól sejted, indul az augusztus 31-i időutazás. 1888. augusztus 31-én London negyedében megtalálták Marian Nicholas holttestét. Őt tartják a hasfelmetsző Jackhez kapcsolt öt úgynevezett kanonikus áldozat közül az elsőnek.
3: És a gyilkos kiléte soha nem sikerült biztosan megállapítani.
2: Nem, több mint 130 év telt el, rengeteg emlék született, számos embert gyanúsítottak, de hasfelmetsző Jack személyazonossága máig történelmi rejtély.
3: És közben maga a név szinte híresebb lett, mint az ember, aki mögötte lehetett.
2: A korabeli sajtó óriási szereppel játszott abban, hogy az ügyből világszerte ismert történet lett. De most azonban 90 évet ugrunk, 1897. augusztus 31-e. Thomas Edison egyik mozgóképekkel kapcsolatos szabadalmát ezen a napon jegyezték be az Egyesült Államokban.
3: És akkor még senki nem sejtette, hová fejlődik majd a mozi?
2: Gondolj bele! A kezdetleges mozgóképektől eljutottunk odáig, hogy ma egy telefonon komplett filmet nézünk.
3: Ráadásul a buszon.
2: Fülhallgató nélkül.
3: Na, az fejlődésnek azért túlzás.
2: Most viszont figyelem, Panda Rádió. 1920. augusztus 31-én a Detroit-i 8MK rádióállomás, a későbbi VVJ ezen a napon sugárzott egy korai rendszeres rádiós híradást.
3: Na, ez már a mi világunk.
2: Képzeld el, az akkori hallgatót nem nyitott meg hírportált, nem érkezett értesítés a telefonjára, bekapcsolta a rádiót, és egy hang elmondta neki, mi történt a világban.
3: Több mint 100 évvel később pedig mi itt ülünk a stúdióban.
2: És ugyanezen az eszközön arról beszélünk, hogyan kezdődött. Ezt szeretem ebben a rovatban. És legyen a magyar vonatkozású valami, és 1939. augusztus 31-én született Balczó András.
3: A magyar öttusa legendája.
2: Háromszoros olimpiai bajnok és többszörös világbajnok, a sportág történetének egyik legnagyobb alakja. Az öttusa pedig akkoriban valóban öt nagyon különböző próbatételt jelentett: lovaglás, vívás, lövészet, úszás és futás.
3: Én már a felsorolás hallgatásától elfáradtam, Andrea.
2: Ezért nem nekünk adták az olimpiai aranyat. És végül egy augusztus 31-e, amelyre rengetegen pontosan emlékeznek, 1997 Párizs. Diana hercegné autója a Pont de l'Arma alagútban beleesett, szenvedett, Diana később a kórházban belehalt sérüléseibe, és mindössze 36 éves volt.
3: És a hír gyakorlatilag pillanatok alatt bejárta a világot.
2: Virágok ezrei jelentek meg a palotánál, majd milliók követték a búcsúztatást. Diana nem csak a brit királyi család tagjaként vált ismerté, humanitárius ügyek mellett állt ki, és olyan emberekhez is közel ment, akiktől akkoriban sokan inkább távolságot tartottak.
3: Talán ezért érezték annyian úgy, hogy nem egyszerűen egy híres ember halt meg,
2: hanem valaki, akit valamilyen módon ismerősnek éreztek. És már vissza is érkeztünk 2026-ban. 1888 London egyik máig megfejtetlen bűnügyi rejtélye, 1897 a mozgókép fejlődésének egyik apró állomása, 1920 egy korai rádiós híradás, és 1939 megszületik Balczó András, 1997-ben a világ elveszíti Diana hercegnét.
3: És mindegyik történet mellett ugyanaz a dátum áll, augusztus 31-e.
2: Miközben nekünk ma egyszerűen egy hétfő, talán ez benne a legérdekesebb, minden hétköznapi dátumnak van múltja, csak vissza kell lapozni egy kicsit.
3: Most pedig gyorsan vissza a 2026-ba.
2: De miért is, Zenobia?
3: Mert az időgépben nincs kávéfőző, Andrea.
2: Na ez valóban tervezési hiba. Ez volt a Mi történt évekkel ezelőtt, ezen a napon, és folytatódik hamarosan az augusztus 31-i hétfői tiszta hangja itt a Panda Rádió hullámhoztán.
1: Ennyi volt a Mi történt évekkel ezelőtt rovatunk. Ha pedig a történet után egy igazán jó ízélményre vágysz, látogass el a Pizsú Burgers & More-ba Magyar Kanizsán. Szaftos hamburgerek, kitűnő ételek és igazi gasztroélmény vár. Pizsú Burgers & More. Új ízek, amelyekre emlékezni fogsz. Magyar Kanizsa. Piactér 16. Telefon 062 50 51 47.

0: 8 óra van.
1: A pontos idő támogatója a szabadkai ProLine PVC nyílászárók forgalmazója. Műanyag és alumínium ajtók, ablakok értékesítése és szakszerű beépítése egy helyen. Keresse minket Szabadkán a piac és a malom mellett. Telefon 062 158 9020. ProLine. Minden idők legjobb ajtó és ablak megoldásai.
2: Here we go!
0: A térség legjobb zenéi.
3: Okay, get it? No. This is the station.
4: I am Charlie XCX.
5: Hi, I'm Sam Smith.
0: Fonda Rádió.
6: Nyitjuk a Panda Kuckó ajtaját, ahol ma is velünk tart a Profi Vetállatorvosi Ambulancia, a rovat támogatója, mert minél jobban értjük kedvenceink viselkedését, annál könnyebb észrevenni azt is, mit próbálnak elmondani nekünk. Zenobia, képzeld el,

0: kísérletekben megfigyelték, hogy a macskák eltérően reagálhatnak gazdájuk hangjára, mint idegen emberekére.
1: Tehát amikor szólok, hogy Cirmi, ő pontosan tudja, hogy én vagyok?
0: Lehetséges.
1: És mégsem jön ide?
0: A felismerés és az engedelmesség két teljesen külön tudományák. A cicák világában a szaglás rendkívül fontos, a saját otthonuk tele van ismerős szagokkal, a bútor, a fekhelyük, a saját szaguk, és természetesen a velük éplő embereké is.
1: Ezért dörgölőzik hozzánk.
0: A dörgölőzésnek több szerepe is lehet, és közben szagjelzéseket is hagyhat rajtunk, az arca környékén található mirigyek váladéka hozzájárul az ismerős, közös szagvilághoz.
1: Vagyis amikor hozzám dörgölőzik,
0: nem feltétlenül csak azt mondja, hogy szeretlek,
1: hanem ez az ember az enyém.
0: Nagyon macskás megfogalmazás volt ez most Zenóbia.
1: De felismeri az arcunkat is?
0: Itt már érdekesebb a történet. A macskák számára az emberi arc önmagában valószínűleg kevésbé fontos az azonosításban, mint nekünk. Ők több érzékszerv információját rakhatják össze, tehát hang, szag, mozgás és megszokott viselkedés.
1: Tehát nem egy igazolványképet tart a fejében rólam.
0: Inkább egy teljesen Zenóbia csomagot.
1: Remélem, hogy előnyös a csomag.
0: És talán még érdekesebb kutatások arra is mutatnak, hogy a macskák kötődési kapcsolatot alakíthatnak ki az emberrel. Egy ismerős személy jelenléte biztonságot jelenthet számukra.
1: Csak nem mindig úgy mutatják, mint a kutyák.
0: Pontosan, egy macska szeretetének jelen lehet például, hogy keresi a közelségünket, mellettünk alszik, dörgölődzik, dorombol bizonyos helyzetekben, vagy egyszerűen ugyanabban a helyiségben szeret tartózkodni velünk.
1: Na, ezt imádom, az nem más, mint a lassú pislogás, amikor rám néz és lassan becsukja a szemét.
0: A lassú pislogás gyakran a nyugodt, barátságos macska-ember kommunikáció egyik jelének tekintik. Érdekes módon kísérletek szerint az ember lassú pislogására is pozitívan reagálnak a cicák.
1: Tehát visszapislokhatok rá?
0: Persze, lassan becsukod a szemed, majd kinyitod.
1: És ha elfordul tőlem?
0: Akkor megkaptad a macska világ, láttam az üzenetet, válaszát. Van olyan macska azonban, amelyik az ajtóhoz szalad, más nyávokban, amelyik a lábunkhoz dörgölődzik, amikor hazaérünk.
1: És van, amelyik fel sem kell.
0: Attól még felismerhet bennünket, ez az egyik legfontosabb különbség, a felismerés nem mindig látványos reakció.
1: Tipikus macska, tudom, hogy megjöttél, majd jelzek, ha szükségem lesz rád.
0: A cicánk tehát ismerheti a hangunkat, a szagunkat, a mozdulatainkat és a mindennapi rutinunkat, és valószínűleg rengeteg apró dolgot megtanul rólunk. Például azt is,
1: hogy nyílik hazahajtó és a hűtőajtó.
0: Azt biztosan.
1: Szerintem azt még álmából felébredve is felismeri.
0: Mai Panda kuckónk támogatója a Profi Vet Állatorvosi Ambulancia volt, ahol kedvenceink egészsége mellett az is fontos, hogy gazdiként értsük a viselkedésüket és észrevegyük, ha valami megváltozik.
1: És ma kiderült, lehet, hogy a cicánk sokkal jobban ismer bennünket, mint gondolnánk.
0: Csak nem feltétlenül érzi szükségét, hogy ebből nagy ügyet csináljon.
1: Mert macska.
0: Ezzel mindent elmondtál. Ez volt a Panda kuckó itt a Tisza hangjában. Maradjanak velünk!

0: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
1: Panda Rádió.
0: Ez a Panda Rádió.
2: A Tisza hangja műsorában most egy kis szépség és egészség következik. A szépség és egészség percek rovat támogatója a Zentai Fantastico Wellness Center, ahol a pihenés, a feltöltődés és a testi-lelki harmónia várja a vendégeket. Ha szeretne kiszakadni a hétköznapokból, kikapcsolódni, vagy egyszerűen csak feltöltődni, a Fantastico Wellness Centerben mindezt megteheti. Fantastico Wellness Center, ahol a feltöltődés élménnyé válik.
3: Jönnek a szépség és egészség percek. Zenóbia, strandtáska ellenőrzés, törölköző?
4: Megvan.
3: Víz?
4: Megvan.
3: Naptej?
4: Az is megvan.
3: Belenka?
4: Andrea, én nem megyek veled strandra.
3: Nem neked.
4: Ma babával strandolunk?
3: Igen.
4: Ezt érdemes rögtön az elején leszögezni. A kisbabák hőháztartása és bőre érzékenyebb, ezért a nagy meleg és az erős napsugárzás különösen megterhelő lehet számukra, különösen 6 hónapos kor alatt fontos kerülni a közvetlen napsütést, tehát a napernyő, árnyék.
3: Igen, de az árnyék sem jelenti teljesen az UV védelmet. A víz és más világos felületek visszaverhetik a napsugarakat.
4: Akkor mit adjunk rá?
3: Könnyű, szellős, a bőrt megfelelően takaró ruházat.
4: És karimás kalap sokat segíthet. Léteznek kifejezetten UV-védő fürdőruhák is, és napszemüveg a babának. Ha viseli megfelelő UV-védelemmel rendelkező gyermekeknek készült darabot válaszunk, de a lényeg továbbra is az árnyék és a közvetlen napsütés kerülése. Na, jön a klasszikus kérdés, mivel kenjük be a kisbabát 6 hónapos kor felett általában széles spektrumú magas, például SPF 30 vagy annál magasabb fényvédőt javasolnak a szabadon maradó bőrfelületre. Fontos az újrakenés is, különösen fürdés vagy törölközés után a termék használati útmutatója szerint. 6 hónaposnál fiatalabb babánál az elsődleges védelem az árnyék és a megfelelő ruházat. Ha ez nem biztosítható teljesen, a fényvédő használatáról érdemes gyermekorvossal egyeztetni. És ne a strandon próbáljuk ki először az új terméket.
3: Ez is jó gondolat, főleg érzékeny bőrű gyermekeknek. De hát a vízben van, nem lehet melegen, nagyon sokan ezt mondják. Na ez veszélyes tévedés lehet, a baba a strandon túl melegedhet, akkor is, ha időnként vízbe visszük. Ezért a nap legforróbb időszakában jobb hűvös, árnyékos helyen maradni.
4: És a folyadék?
3: Ha 6 hónapos kor alatt a kizárólag anyateljel táplált babáknak melegben általában gyakoribb szoptatásra lehet szükségük, külön víz rendszerint nem szükséges tápszeres, vagy nagyobb babánál viszont más lehet a helyzet, ezért az életkornak megfelelő folyadékpótlásról a gyermekorvos tanácsa a biztos.
4: És jön a nagy pillanat, első pancsolás!
3: Igen, lehet csodálatos élmény, de fokozatosan a baba gyorsan kihűlhet a vízben is, ezért figyeljünk, hogyan reagál, és van egy szabály, amiről nincs engedmény. Víz közelében a kisgyermek mindig legyen közvetlen karnyújtásnyi felnőtt felügyelet alatt.
4: Akkor is, ha van rajta karúszó?
3: Akkor is. A felfújható játékok és úszás segítő eszközök nem helyettesítik a felnőtt felügyeletét, és nem mindegyik minősül mentőeszköznek. Ha a baba szokatlanul bágyat, nagyon nyűgös, forró a bőre, kevesebbet pisil, száraznak tűnik a szája, vagy egyszerűen azt látjuk, hogy nincs jól, ne maradjunk vele melegben. Vigyük hűvös helyre, és kerüljünk orvos tanácsát is, hogy mit mond. Súlyos rosszul lét, nehéz ébreszthetőség, eszméletzavar, vagy más riasztó tünet esetén pedig sürgős orvosi segítség szükséges.
4: Van még egy fontos tanácsom, ha 20 perc után a baba közli, hogy neki ebből elege van.
3: Akkor nem kell azért 3 órát maradni, mert kifizettük a belépőt.
4: Pontosan.
3: Babával a jó strandolás sokszor nem azt jelenti, hogy reggeltől estig kint vagyunk, lehet egy rövid pancsolás, sok árnyék, pihenés és egy kellemes első találkozás a vízzel.
4: A fényképet pedig gyorsan elkészítjük.
3: És utána a telefonon is mehet vissza a táskába, mert a víz mellett a figyelmünk a gyereké. Ez volt a Szépség és Egészségpercek, Bobával is lehet csodálatos a strand, csak egy kicsit más szabályokkal.
2: A Szépség és Egészségpercek rovat támogatója a Zentai Fantastico Wellness Center. Ha szeretne kikapcsolódni, feltöltődni vagy egy kis pihenést ajándékozni magának, látogasson el a Fantastico Wellness Centerbe Zentán. Fantastico Wellness Center, ahol a pihenés és az egészség találkozik.

0: 95.5.
1: Hit music.
2: Hit music. Hit music.
0: Panda Rádió.
3: Mielőtt megnéznénk, mit üzennek ma a csillagok, a horoszkóp támogatója a Palicsi nyers cipészet, ahol minden lépés stílus és kényelem. Férfi és női karaktercipők, tánccipők és anatómiai papucsok egy helyen, hogy ne csak a sorsod, hanem a járásod is biztos legyen. Találd meg a hozzád illőt Palicson, a víztoronnyal szemben.
4: Ja, augusztus utolsó napján a csillagok csomagolnak.
5: Bőrönd
4: 2. Az egyikre ráírjuk, marad augusztusban, a másikra jön velem szeptemberben.
5: Remélem az elsőbe belefér néhány problémám.
4: Ha rá tudod csukni, maradhat. Nézzük, mit üzen a 12 csillagjegynek a pandás horoszkóp. Kós, augusztusban hagyd azt az érzést, hogy mindent azonnal kell megoldanod, nem kell.
5: Szeptemberbe pedig vidd magaddal a lendületed. Csak mielőtt elindulsz, nézd meg, merre van az előre. Bika, maradjon augusztusban egy régi sértődés, már te sem emlékszel pontosan, hogyan kezdődött.
4: Szeptemberre viszont vidd a képességedet arra, hogy élvezd az apró dolgokat, egy finom vacsora, jó zene, nyugodt este.
5: A Bika már a finom vacsoránál abba hagyta a horoszkóp hallgatását.
4: Ikrek, augusztusban maradjon legalább 3 félbehagyott ötleted, nem kell mindegyikből projektet csinálni.
5: Szeptemberbe pedig vidd a kíváncsiságodat, valaki vagy valami új, most nagyon felkeltheti az érdeklődésedet. Rák, hagyd augusztusban azt, amit már 100-szor végig gondoltál, és 101-szer sem lesz más.
4: Szeptemberbe pedig vidd azokat az embereket, akik mellett biztonságban érzed magad, nem kell sok, csak legyenek igaziak. Oroszlán, maradjon augusztusban az a gondolat, mit fognak ehhez szólni mások.
5: Szeptemberben inkább kérdezd meg, én mit szeretnék?
4: És ha megvan a válasz?
5: Úgy is bejelented mindenkinek, oroszlán vagy. Szűz, kérlek, tedd bele az augusztusi bőröndbe a tökéletességet.
4: És csugd rá gyorsan.
5: Nem tudja, még szépen összehajtogatja.
4: Szeptemberbe azt vidd magaddal, hogy a jó is lehet elég jó. Mérleg, augusztusban hagyd azokat a döntéseket, amelyeket már csak azért nem hoztál meg, mert még mindig mérlegelsz.
5: Szeptemberben válasz, jobb, bal, igen vagy nem?
4: Zenóbia, ne túl gyorsan, megszédül.
5: Skorpió, maradjon augusztusban egy dolog, amit már ideje lenne elengedni.
4: Szeptemberben pedig vidd a híres megérzésedet, ha valamiről nagyon erősen érzed, hogy jó vagy éppen nem jó neked, figyelj oda erre az érzésre. Nyilas, augusztusban hagyd azt a mondatot, majd egyszer.
5: Szeptemberben pedig vigyél egy konkrét tervet, utazás, tanulás, új élmény, valamit, amitől megint azt érzed, hogy történik körülötted az élet.
4: Csak előbb nézd meg a naptáradat.
5: Nyilas naptár, sok szerencsét. Bak, augusztusban hagyj ott egy kis munkát.
4: Hallottad?
5: Nem hallotta, dolgozik.
4: Szeptemberben viszont vidd magaddal azt a kitartást, amiért mindenki számíthat rád, csak időnként saját magadnak is hagy helyet a naptárban. Vízöntő, augusztusban maradjon az, ami már unalmas.
5: Szeptemberbe pedig jöhet valami teljesen új, egy új hobbi, új útvonal, új társaság.
4: Vagy egyszerűen egy ötlet, amire mindenki más azt mondja, miért.
5: A vízöntő pedig pont azért.
4: Halak, augusztusban hagyd ott egy kicsit mások problémáit, nem kell mindenkit neked megmentened.
5: Szeptemberbe pedig vidd az álmaidat, de legalább az egyik mellé írj egy első lépést is, mert az álomból akkor lesz valami, ha egyszer elindulunk felé.
4: Na, Zenóbia, becsomagoltál?
5: Igen, augusztusban hagyom a halogatást, a felesleges idegeskedést és mindent, ami nem hiányzik.
4: És mit viszel szeptemberben?
5: A napszemüvegemet.
4: Zenóbia?
5: Attól, hogy szeptember lesz, még süt a nap.
4: Ebben egytől függetlenül, de azért várjuk az új hónapot, hogy teljesen új emberek legyünk, elég, ha egyetlen jó dolgot egy kicsit másképp csinálunk.
5: Augusztusnak pedig köszönjünk.
4: Szeptembernek meg azt mondjuk, jöhetsz, ez volt a horoszkóp pandás módra, természetesen játékosan egy csipetnyi csillagporral.
3: A horoszkópot a

0: Palicsi nyers cipésze támogatta. Akármit is írtak ma a csillagok, egy jó cipőben biztosan könnyebb az utad. Férfi és női cipők, tánccipők és kényelmes papucsok várnak Palicson a víztoronnyal szemben. Nyers cipészet. Lépj biztosan a saját utadon.
1: 103.5 Feels good. Makes me feel good. It's my station. Panda Rádió.
2: Folytatódik a Tisza hangja, és most jöjjön egy kis jókedv. A Mosoly csomagrovat támogatója az Oromhegyesi Bata műszaki állomás. Ha műszaki vizsgára készül, vagy fontos önnek, hogy autója biztonságosan és megbízhatóan közlekedjen az utakon, forduljon bizalommal a Bata műszaki állomás szakembereihez. Bata műszaki állomás Oromhegyesen, ahol a biztonság az első.
3: Lajhár Intercity vonat érkezik. Sárospatak, Miskolc, Füzesabony, 60, 70, 80, 90 percet késik. Tessék!
4: Bocsánat, de a jegyváltó automata nem adta ki a jegyet, és a pénzemet is elnyelte.
3: Jó, azért még nem kell ebben a hangnemben beszélni, jó?
4: Bocsánat, ha normálisan szóltam.
3: A jegyautomatákat nem mi üzemeltetjük, az egy másik cég, náluk kell benyújtani a panaszt.
4: Na de így nem tudok felszállni a vonatra, el fogok késni, és még a pénzemet se kapom vissza.
3: Jó, hát ha veszekszik, én nem fogok tudni segíteni. Én figyelmeztetem.
4: Nyugodtan figyelmeztethet tőlem, még a biztonsági őrt is hívhatja.
3: Szerencséje van, ma nem tudott bejönni.
4: Hogy?
3: A jegyautomata nem adta ki a jegyét, és a pénzét is elnyelte.
4: A London-Párizs Super Express fékhiba miatt hamarosan érkezik a kettes vágányra. A vágány mellett ugyan vigyázhatnak, de szerintünk az sem segít. Itza, az utasok panaszkodnak, hogy nincs kint a menetrend.
3: Nem is lesz.
4: Direkt nem rakod ki? Miért nem?
3: Mert ha nem tudják, mikor jön a vonat, azt se fogják tudni, hogy késik. Elnézést, Nargonya, nem tudja vélem, hogy a Váci személyi vonatra hol kell megvenni a jegyet?
4: Hát ilyenkor csúcsidőben nem kell rá jegy.
3: Hogy?
4: Á, mert ezekre a vonatokra a kalauz már nem szokott felférni.
3: Tessék!
5: Jó napot kívánok! Tessék mondani, hány forint a vonatjegy?
3: Meg... Hova?
5: Itt én kérdezek, jó van?
3: Amíg nem mondjam meg, hogy hova szeretne utazni, nem tudok válaszolni.
5: Ja, na, úgy nekem is menne.
3: Feltartja a sort.
5: Sort? Hát hosszú nadrágban vagyok, ha... Hol állt rajtam sortot?
3: Ha nem akar vonatjegyet venni, kérem, menjen innen.
5: De akarok. Egy gyerekjegyet kérek Balaton gyerekre.
3: Oda nem innen megy a vonat, hanem a déli pályaudvarról.
5: Tudom, de már elmúlt dél. Nekem meg el kell jutnom a Balatonra.
3: Onnan nem csak délbe indul a vonat, hanem egész nap.
5: Hát ez most egy vadi új információ.
3: Jó, uram, segíthetek még valamiben?
5: Hát nem, ha csak nem tud tapétázni. De... Bocsánat, még egy kérdés.
3: Nézzen csak oda, ott fut egy zöld orszarvú az Abba együttessel a hátán.
5: Csokolom, csikitítá, álljanak meg.
3: Bocsánat, elnézést, uram, ne arra, hogy nem tudja, melyik itt a sűsápi személy?
4: Nem tudom, nem ismerek itt senkit.
6: Anyu, jön már a vonat?
3: Igen, úgyhogy most már ne játszassi nekem, gyere szépen.
6: Apu, miért fotózzák azt a nénit itt a vonatom?
3: Mert ő vasútmodell.
5: Ja. Na, uram, engedjem is oda a kapaszkodóhoz. Ez nem csak magának van itten. He.
3: Pedig igen.
5: Na, aztán miért?
3: Atléta vagyok, edzésre megyek, ez meg a gerejem.
5: Jegyeket, bérleteket kérem. De hát ez tanulóbérlet, ráadásul 2012-es.
3: Látja, drága, ilyen lassan járnak ezek a vonatok.
5: Ön egyetemista?
3: Igen, bölcsész óvónő szakon. De ma végzős vagyok, holnap diplomázok.
5: Holnap?
3: Ha vagy holnap után, amikor kész lesz, hát nem tudom.
5: Hol szállt fel a vonatra?
3: Hát ahol kinyit az ajtó. Hát...
5: De melyik városban? Puszta Szabolcs?
3: Nem, Horváth Sándor vagyok. Jó napot kívánok.
5: Melyik állomáson szállt fel? Százhalombatta, finomító, Ercsi?
3: Nem, Pécelen.
5: Pécel teljesen máshol van.
3: Össze-vissza járnak ezek a vonatok, tényleg. Úgy él vagyok veszve, mint Fási Ádám a Kottában.
5: Ezen az állomáson azonnal le kell szállnia.
3: Ja, hát azt már rég tudom.
5: Hogy tudja?
3: Itt lakom.

0: hogy legyen rajta bőrzeke, és hogy kinő majd a szőrzete.
1: Hogyha elindul a vonat, a hátsó vagon ott marad.

0: A mosolycsomagrovat támogatója az Oromhegyesi Bata műszaki állomás. Ha autója műszaki vizsgára készül, vagy szeretné biztonságban tudni járművét az utakon, látogasson el a Bata műszaki állomásra Oromhegyesen. Bata műszaki állomás, ahol a biztonság és a szakértelem találkozik.
1: A mai napon egyszerre búcsúztatjuk augusztust és készülünk szeptemberre. Magyar Kanizsán több mint 80 bogrács mellett telt a szombat. Indul a pandaradar. Igazi bogrács illat lengte be szombaton a Magyar Kanizsai Tiszapartot, ahol hetedik alkalommal rendezték meg a Magyar Kanizsai Vadásznapot. Az idei főzőversenyre 81 csapat nevezett, amelyek szarvas és vaddisznó pörköltet készítettek. A vadászati hagyományok mellett célbalövés, vadászkürtös bemutató és családi programok is várták a látogatókat. A rendezvény tehát ismét jóval többről szólt egy főzőversenynél, találkozott a gasztronómia, a hagyomány és a tiszaparti közösségi élet. Tegnap pedig Szabadka utcáit lepték el a sportolók. A 9. szabadkai félmaratonon mintegy 1700 felnőtt futó állt rajthoz, a gyermekfutamokon pedig további mintegy 800 fiú és lány vett részt, mindkét szám részvételi rekordot jelentett. A futók 5, 10 és 21,1 kilométer közül választhattak, és már a következő évre is készülnek, a szervezők bejelentették, hogy a jubileumi 10. szabadkai félmaraton 2027-ben így szakai versenyként szeretnék megrendezni. Ma még augusztus van, de a családok egy részében már egészen biztosan szeptemberi a hangulat. Holnap kezdődik az új tanév, így ma kerül sor az utolsó nagy ellenőrzésre, iskolatáska, füzetek, tolltartó, tornacipő és persze az ébresztőóra. A járművezetőknek is érdemes átállniuk iskolai üzemmódra. Kedd reggeltől ismét sokkal több gyermek lesz az utcákon, a gyalogátkelők környékén és az iskolák előtt. A tanév első napján különösen vegyünk vissza a sebességből az oktatási intézmények közelében. Egy fontos helyi határidő is lejár ma. Augusztus 31-e az utolsó jelentkezési nap a Magyar Kanizsán induló, szépkorúaknak szóló ingyenes okostelefon szelídítő tanfolyamra. A 30 órás gyakorlati képzésben többek között a wifi és a mobil internet használatát, a Viber-t, Messenger-t, videóhívást, fotózást, térképhasználatot, e-mailezést, sőt a mesterséges intelligencia alapjait is megismerhetik a résztvevők. A tanfolyamot szeptemberben a KNESA Oktatási Művelődési Intézményben tartják, és a képzés szlogenje külön pandaradar díjat érdemel, hogy ne csak a rántott hús készüljön el, hanem a fotó is róla. Az idei száraz nyár következményei nem érnek véget augusztussal. A vajdasági mezőgazdaságban már az őszi vetés előkészítését is nehezíti a csapadékhiány, miközben az idei dohánytermés is elmaradt a várakozásoktól. A gazdáknak ezért az előttük álló hetek időjárása különösen fontos lesz. Indonézia Borneo szigetén egy gazda talált rá egy legyengült orángutánra az erdőtüzek által sújtott terület közelében. A körülbelül 20 éves Szamporna nevű állat légzési nehézségekkel küzdött a sűrű füst miatt. Szerencsére komoly égési sérüléseket nem találtak rajta, és most állatorvosok kezelik, oxigént és folyadékpótlást kap. Ha állapota engedi, rehabilitációs központba kerül. Ma ez legyen a jó hírünk, valaki észrevette, megállt, segített, és egy állat kapott egy új esélyt. Augusztus ma elköszön, de a programnaptár nem ürül ki. Holnap szeptember 1-én 18 óra 30 perckor a Szabadkai Városi Könyvtár új olvasótermében nyílik meg az Időkapszulák című kiállítás. Szeptember 3-án csütörtökön 18 óra 30 perckor Újvidéken kezdődik a Duna Párbeszédek 2026 rendezvénysorozat. Palicson pedig még egy utolsó nyári dallamra is marad idő, a nyári koncertek a Zene Pavilonban sorozat szeptember 6-áig tart. Vagyis szeptember megérkezik, de a nyári programok még nem adják át olyan könnyen a terepet. Augusztus 31-én 1997-ben vesztette életét Diana Velsi hercegné egy párizsi autóbalesetben. Halálhíre világszerte megrendülést váltott ki, emléke pedig közel 3 évtizeddel később is része a brit királyi család történetének. Iskola kezdés előtt ma este ne csak az iskolatáskát készítsük össze, érdemes a gyerekekkel egy kicsit korábban lefeküdni, a reggeli ruhát előkészíteni és néhány perccel több időt hagyni az indulásra. Az első iskolai reggelből így talán kimarad a klasszikus, hol van a másik cipőd? Anya, muszáj holnap iskolába mennem? Igen, és meddig? Júniusig. Jó, akkor délutánra itthon vagyok. Ez volt a Panda Radar, itt a Panda Rádióban.

0: Kuća zdravlja Subotica i vrhunski tim lekara specijalista za pregled i dijagnostiku, magnetnom rezonancom 1,5 Tesla, CT skenerom, mamografom i rengenom. Mi smo tu da vam pomognemo. Kuća zdravlja Subotica, Senčanski put 3 ili 024-557575.
1: Sarnyai György ötvös, Kanizsa, Szelvetekelje 52. Ékszerkészítés aranyból és ezüstből, új anyagból vagy hozottból. Kész ékszerek és karikagyűrűk nagy választéka. Törtarany és ezüst felvásárlás a legmagasabb áron. Munkaidő hétköznapokon 9-től délig, délután 15-től 19 óráig, szombaton délelőtt 9-től 12 óráig. Telefonszámunk 024 874 372, illetve mobilunk 063 70 53. 3065.
2: Van egy hely, ahol az évek nem terhet jelentenek, hanem értéket. A Palicsi Villa Ancora idősek otthona kedvező belépési feltételekkel várja a nyugalomra, európai színvonalú gondoskodásra vágyó időseket. Csodálatos, zöld környezetben, a városközpont közelében. Modern, kényelmes szobák, 24 órás orvosi felügyelet, figyelmes, magyarul beszélő közeg és kiváló vajdasági konyha gondoskodik a mindennapok nyugalmáról. Hívjon bennünket bizalommal a következő telefonszámokon. 024 54 1200 vagy mobilon 06 389 72590. Villa Ancora Palics, európai színvonalú ellátás, valódi otthon.
3: Ez volt a reklám.

0: Tisza Rádió.
1: Folytatódik a Tisza hangja, és most egy kis tiszai történet következik. A Tiszai Pillanatok rovat támogatója a Magyar Kanizsai Tisza Tangó Hajózási Vállalat. Ha szeretné a Tiszát egy különleges nézőpontból megismerni, egy kellemes hajókirándulás keretében a Tisza Tangó Hajózási Vállalat felejthetetlen élményt kínál a folyón. Tisza Tangó, ahol a Tisza élménnyé válik.
2: Zenóbia, képzeld el, hogy éjszaka állsz a Tisza partján, nincs szél, a víz szinte mozdulatlan, és egyszer csak távoli harangkondulás, harangszót hallasz.
3: Andrea, én ezen a ponton indulok haza.
2: Pedig nincs körülötted templom.
3: Akkor még gyorsabban indulok.
2: A mai tiszai pillanatunk egy régi folklór motívum nyomába ered a folyó mélyéről megszólaló harang történetéért. A magyar és közép-európai néphagyományban több vidéken is találkozunk elsüllyedt harangokról szóló mondákkal. Háború, árvíz vagy más veszedelem idején a történetek szerint előfordult, hogy a település lakói megpróbálták elrejteni templomuk értékes harangját.
3: És a legendákban ilyenkor gyakran
2: a víz lesz a rejtekhely, folyó, tó, mocsár vagy kút, csak hogy a harang később nem mindig kerül elő, és ahol a történelem nem adott választ, ott elkezdett mesélni a nép.
3: És még mindig ott van, és mit meséltek?
2: A történetek egyik változatában azt, hogy a harang még mindig valahol mélyen az iszap alatt pihen, bizonyos éjszakákon pedig megszólal.
3: Magától?
2: A legenda szerint igen, a hangja nem erős, nem olyan, mint amikor vasárnap megszólal a templom toronyban, inkább távoli, tompa kondulásként írták le, mintha maga a folyó hozná fel a hangot.
3: Na jó, ez már tényleg hátborzongató.
2: Mert a harang régen sokkal többet jelentett egy egyszerű, hangszerű tárgynál, jelezte az ünnepet, a gyászt, a veszélyt, hívta az embereket.
3: Vagyis tulajdonképpen egy falu hangja volt.
2: Pontosan, és szerintem ettől olyan szép ez a legenda. Ha eltűnik a település, eltűnik a templom, a hangja akkor sem hallgat el teljesen.
3: De tényleg lehetett hallani valamit a vízből?
2: A legendát természetesen nem szabad tényként kezelnünk, a vízpart viszont különös akusztikai világ. Éjszaka, amikor csendesebb a környezet, távoli hangok meglepően messzire eljutnak, és másik település hangja egy fémes zaj vagy a vízben terjedő hang.
3: És az emberi képzelet hozzáteszi a történetet.
2: Így születhetett sok legenda, valaki hallott valamit, elmesélte, a következő ember hozzátette egy apró részletet, aztán az ő gyereke is továbbadta, és 100 év múlva már senki nem tudta, hol végződik az emlék, és hol kezdődik a mese.
3: És ezeknél mindig van valaki, aki azt mondja, az én nagyapám még hallotta?
2: Természetesen, a következő pedig az én dédapám még azt is tudta, hol van.
3: A harmadik már majdnem kihúzta a harangot.
2: Csak elszakadt a kötél.
3: Na, így készül egy rendes legenda.
2: És talán ezeknél a történeteknél nem is mindig az a legérdekesebb kérdés, hogy valóban ott van-e valahol egy harang, hanem az, hogy miért őrizték meg az emberek a történetét.
3: Mert valamit nem akartak elfelejteni.
2: Egy régi falut, egy templomot, embereket, akik valaha ugyanazon a parton éltek, ahol később már csak a víz folyt, a legenda pedig azt mondta, ami eltűnt a szemük elől, annak a hangja még megmaradhat.
3: Azért, ha legközelebb este a Tisza mellett meghallok egy harangot...
2: Mit csinálsz?
3: Először megnézem, van-e templom a közelben.
2: És ha nincs?
3: Akkor majd másnap mesélek róla. Nappal, biztonságos távolságból.
2: Ez volt a Tiszai Pillanatok ma a víz mélyén pihenő éjszakáként megszólaló harang régi legendájának nyomába eredtünk, hogy valaha valóban pihente harang a Tisza mélyén. Azt ezek a történetek nem bizonyítják, de talán éppen ettől legenda. A fajó őrzi a titkot, az emberek pedig továbbadják a történetét. És hamarosan folytatódik a Tisza hangja Andrea és Zenóbia társaságában, itt a Panda Rádió hullámhosszán.
1: A Tiszai Pillanatok rovat támogatója a Magyar Kanizsai Tisza Tangó Hajózási Vállalat. Ha szeretné a Tiszát hajóról is felfedezni, válassza a Tisza Tangó hajókirándulásait, ahol a természet és az élmény találkozik. Tisza Tangó, ahol a folyó története életre kel.

0: térség legjobb zenéi.
1: This is the station.
2: I'm Charlie XCX.
3: Hi, I'm Sam Smith.
0: Fonda Rádió.
4: Zenóbia Svédország után nem megyünk messzire. Átkelünk a Balti-tenger térségén, és már is egy olyan országba találjuk magunkat, ahol több mint 5,5 millió emberre több millió szauna jut.
5: Várj, akkor itt könnyebb szaunát találni, mint parkolóhelyet?
4: Néha majdnem, mai úti célunk pedig Finnország, azon belül pedig Helsinki.
5: Kabát?
4: Jöhet.
5: És fürdőruha?
4: Az is.
5: Ez már most gyanús utazás.
4: Finnországot gyakran az ezer tó országának nevezik, csak hogy ez meglehetősen szerény megfogalmazás.
5: Miért?
4: Mert nagyjából 180 ezer tó található az országban, attól függően milyen mérettől számítjuk őket, és rengeteg erdő.
5: Tehát, ha valaki azt mondja, elvonulnék valahová, ahol víz, erdő és csend van,
4: Finnországban elég jó esélye van rá. És rögtön tanuljunk egy finn szót is, mégpedig a sziszú.
5: Sziszú? Ez mit jelent?
4: Na, ezt nehéz egyetlen magyar szóval visszaadni, valami olyas, mint belső előrő, kitartás, elszántság, amikor nehéz, de akkor is tovább csináljuk.
5: Például hétfő reggel megszólal az ébresztő,
4: és felkelsz.
5: És azt mondod, hogy sziszú?
4: Kicsiben, de elfogadom. Finnország fővárosa Helsinki a Balti-tenger partján fekszik, és a víz itt is szinte hozzátartozik a városhoz. Az egyik legismertebb hely a hatalmas Szenátus tér, fölötte pedig a hófehér Helsinki székesegyház.
5: Az a nagy fehér templom a zöld kupolákkal, arra gondolsz?
4: Pontosan, de én innen rögtön vinnélek tovább a kikötőhöz, a helyres piac térre, finnül Kauppatori.
5: Kauppatori. És mit kapunk ott?
4: Halat, helyi ételeket, bogyós gyümölcsöket, kézműves termékeket.
5: Állj, mit eszünk? Erre összpontosítsunk.
4: Tudtam, a lényeg, hogy ideig el kell jutnunk, mégpedig, ha valami igazán finn ételt keresünk, találkozhatunk a Karjanapirakka nevű karéliai piroggal, de mivel megígértem, hogy így ejtjük le, így mondjuk, tehát Karjalapirakka.
5: Ezt még egyszer.
4: Karjalapirakka. Rozsos tésztából készülő kis süteményféle, hagyományosan, például rizses töltelékkel.
5: Na, ezt már nem csak kimondanám, hanem meg is enném.
4: Egy kis tojásos vajas krémmel különösen jellegzetes. Helsinki

0: Hajóra is szállhatunk, mert néhány percnyi utazással elérhető az egyik legkülönlegesebb látnivaló, mégpedig a Suomenlinna.
1: A Suomenlinna.
0: Egy több szigetre épült tengeri erőd, amely ma a UNESCO világörökség részét képezi. Alagutak, régi erődmények, tengerparti utak, és közben Helsinki ott marad a háttérben.
1: Na, ezt szeretném, nem csak múzeum, hanem séta is.
0: Pontosan, akár piknikezni is lehet.
1: Andrea, az elején szaunát ígértél nekem.
0: És egy finn utazásprogram. A kultúra részen, családdal, barátokkal, nyaralóban, tóparton.
1: És utána beleugrunk a jeges tóba.
0: Te nyugodtan, én majd vigyázok a törölköződre. A szauna kultúra jelentőségét mutatja, hogy a finn szauna hagyomány és a UNESCO szellemi kulturális örökségének listájára is felkerült.
1: Na végre egy nép, amelyikkel azonnal megtalálom a közös hangot.
0: Tehát akkor ígyunk kávét. Finnország régóta a világ legnagyobb egyfőre jutó kávéfogyasztású országai között van, a kávészünet pedig a hétköznapok természetes része.
1: Svédországban fika volt, Finnországban kávé. Andrea, nekem nagyon tetszik ez az északi körutazás.
0: Helsinkitől még jócskán északabbra egészen más Finnország vár, lapföld, télen hosszú sötétség, hó és megfelelő körülmények között az északi fény.
1: Na, az rajta van a bakancs listámon.
0: És nyáron jön az ellenkezője, éjszakon a nap olyan sokáig marad az égen, hogy az éjszaka szinte eltűnik.
1: Vagyis este 11-kor világos van?
0: A legészakibb területeken nyáron olyan időszak is van, amikor a nap egyáltalán nem bukik a horizont alá.
1: Akkor itt is el lehet mondani, mint ahogy mondtuk eddig is, hogy na ott magyarázd meg a gyereknek, hogy sötét van, alvás.
0: Függöny, nagyon nem jó függöny, és egy olyan függöny kell, amelyik valóban sötétít is. A Svédországból tegnap a lágomot, vagyis az éppen eleget hoztuk magunkkal, Finnországból vigyük haza a sziszót.
1: Én azért mást is hoznék.
0: Mit?
1: Kávét.
0: Természetesen még egy szaunát.
1: Kézi podgyászba.
0: Majd megoldjuk, ugye? Sziszú.
1: Igen. Na, gyorsan megtanultad. Mai utazzunk együtt rovatunkban, Finnországban és Helsinkiben jártunk, megismertük a sziszút, sétáltunk a Kauppatorin, megkóstoltuk a Karjalin pári ákát, hajóztunk Suomenlinnára, és természetesen a finn szaunát sem hagytuk ki.
0: És holnap valójában merre is megyünk?
1: Egy biztos, tovább utazunk. Folytatódik a Tisza hangja Andrea és Zenobia társaságában itt a Panda Rádió hullámhosszán. Maradjanak továbbra is velünk!

0: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
1: Panda Rádió.
0: Ez a Panda Rádió.
2: Folytatódik a Tisza hangja, és most jöjjön egy kis stílus és divat. A divatpercek rovat támogatója a Magyar Kanizsai Ria Textil, ahol csini sportos blúzok várják a hölgyeket L-től egészen 4XL méretig, valamint push-up farmerek M-től 3XL méretig kiváló minőségű, elasztikus, magas derekú kivitelben. A Ria Textil üzletben szinte tetőtől talpig felöltöztetik a vásárlókat, a farmertől és blúztól kezdve egészen az alsó neműkig és zoknikig. Ria Textil, ahol a stílus és a kényelem találkozik.
3: Zenobia, ma a divatpercekben olyasmit mutatunk meg, amit általában nem mutatunk meg.
4: Andrea, hétfő reggel van, mire készülsz?
3: Semmi botrányra, ma ezt nézzük meg. Hogyan változott a női fehérnemű divatja a 18. századtól napjainkig? És garantálom, mire eljutunk a modern melltartóig, lesz itt fűző, abroncs és halcsont, és egy legenda az elégedett melltartókról is.
4: Na jó, indulhat az időutazás.
3: Ha visszautaznánk a 18. századba, a női ruhatár egészen más lenne. A felsőtest formálásában fontos szerepet kaptak a merevített fűzőszerű ruhadarabok, amelyeket angolul akkoriban gyakran stays-nek nevezték.
4: És alul ott voltak a hatalmas szoknyák.
3: Bizony, alsó szoknyák és különböző merevítő szerkezetek alakították a divatos sziluettet, és ami ma talán meglepő, a modern értelemben vett női alsónadrág még nem volt általános viselet.
4: Várj, tehát hatalmas ruha, fűző,
3: de a mai bugyi még sehol.
4: A divat történet már is érdekesebb lett.
3: A 19. században a fűző egyre fontosabb szerepet kapott a divatos női alak kialakításában. A század során a kívánt sziluett változott, de a derék és a törzs formálása hosszú ideig meghatározó maradt.
4: És tényleg olyan szorosra húzták, hogy a nők elájultak?
3: Na, így jön az első legenda. A szélsőségesen szoros fűzés valóban létezett és okozhatott problémákat, de az az elképzelés, hogy minden nő állandóan levegőért kapkodva darázsderékkal ájuldozott, erős túlzás. A fűző hétköznapi ruhadarab is volt, és nem mindenki viselte extrém szorosan.
4: Tehát Hollywood egy kicsit rátett.
3: Nem először a történelemben. A 19. század folyamán egyre elterjedtebbé váltak a női alsónadrág különböző elődei. Hosszabb szárú darabok voltak, amelyek a mai szemmel inkább rövid nadrágra emlékeztetnének.
4: És volt egy egészen különös részletük.
3: Bizony, a korai változatok között léteztek nyitott ülepű kialakítások is.
4: Na, ezt most hagyjuk egy pillanatig feldolgozni a hallgatóknak.
3: A sok alsó szoknya és bonyolult ruharéteg mellett ennek nagyon is gyakorlati oka volt. A 20. század elején aztán elkezdett háttérbe szorulni a hagyományos fűző, megjelentek a modern melltartó elődei. 1914-ben az amerikai Mary Phelps Jacob szabadalmat kapott egy könnyű modern melltartó egyik korai változatára.
4: És állítólag zsebkendőből készítette az elsőt.
3: A híres történet szerint két zsebkendőből és szallagból készített magának könnyebb alternatívát egy estélyi ruhához. Később Caris Crosby néven vált ismerté.
4: Két zsebkendő és divat történet lett belőle.
3: Néha így kezdődnek a nagy ötletek. A 30-as évekre a melltartóipar egyre kifinomultabb lett, és megjelent a betűkkel jelölt kosárméteret rendszere is.
4: Vagyis A, B, C.
3: Igen, bár a mai méretezési rendszerek országonként és márkánként ma sem teljesen egységesek.
4: Ezt mindennő tudja, aki ugyanabból a méretből három különböző márkánál három teljesen más eredményt kapott.
3: És most jön a nagy fehér nemű legenda, a feministák elégették a melltartóikat. Igaz vagy hamis?
4: Én úgy hallottam, hogy igaz.
3: A híres történet az 1968-as Miss Amerika szépségverseny elleni tüntetéshez kap

0: formáló, csipkés, egyszerű és pamut.
1: És már az sem szabály, hogy a fehér neműt feltétlenül el kell rejteni.
0: Pontosan, a divat időnként felső ruházati elemként is használja, például egy szép bralett megjelenhet blézer vagy áttetsző felső alatt.
1: Ha belegondolunk, elképesztő fűző, hosszú alsónadrág, melltartó, kosárméret, sportmelltartó.
0: És közben folyamatosan változott az is, hogy mit tartunk szépnek, nőiesnek vagy éppen praktikusnak.
1: Mi lesz a következő?
0: Ha az elmúlt 250 évből indulunk ki, ezt inkább nem próbálom megjósolni, de egy dolgot talán megtanultunk a divat történetből: a test nem változik olyan gyorsan, mint az elképzelésünk arról, hogyan kellene kinéznie. És szerencsére ma már a fehér nemű egyik legfontosabb feladata nem az, hogy mindenáron egyetlen divatos formába kényszerítsen bennünket, hanem hogy jól érezzük magunkat benne.
1: És lehetőleg ne kelljen elájulni tőle.
0: Azért a 18. század óta utaztunk a ruhák alatt, és hamarosan érkezünk a biztosítási percekkel.
2: A Divatpercek rovatámogatója a Magyar Kanizsai Ria Textil, ahol csini sportos blúzok, kényelmes farmerek és sok más ruhadarab várja a vásárlókat. Ria Textil, ahol a stílus minden méretben megtalálható.

Nézzük, milyen témákkal indítja a hetet a Magyar Szolvajdasági Magyarság napilapja. Hadak hangja egykor és ma ősbemutatóval emlékeztek Újvidéken a Mohácsi csata 500. évfordulójára. A Mohács 1526 című előadás a történelmi eseményt nem egyszerűen a múlt részeként idézte fel, hanem azt is megmutatta, milyen üzenetet hordozhat napjaink számára. A produkciót vasárnap este mutatták be az Újvidéki Színházban. Drea 125 éves falunappal és Szent István napi ünnepséggel emlékeztek meg a település múltjáról és hagyományairól. A jubileumi rendezvényen a közösség összetartozása, valamint a helyi értékek megőrzése is fontos szerepet kapott. Hagyomány alkotás közösség a Jaksik tanyán Péter révén zajlik a 23. ifjúsági etnotábor. A családi napon kicsik és nagyok egyaránt bekapcsolódhattak a programokba. Többek között különféle kézműves foglalkozásokba. A tábor célja, hogy a fiatalok élményszerűen ismerkedjenek meg a hagyományokkal és a népi kultúrával. Irodalmi hír is került a címlapra, lezajlott a 2026-os Gion Nándor novellapályázat díjkiosztó ünnepsége. Az idei pályázatra 53 mű érkezett Szerbiából, Magyarországról, Romániából és Ausztriából. Az első helyezést Endrei Nagy Ágoston Göröngy című novellája érdemelte ki. Ez volt rövid lapszemlénk a Magyar Szó augusztus 31-i hétfői számának címlapjáról. Ha valamelyik téma felkeltette érdeklődésüket, a részleketeket megtalálják a napilap mai kiadásában. Magyar Szó vajdasági hírek, történetek és közösségeink mindennapjai egy helyen.

0: Megérkeztek a biztosítási percek, amelyeket ma és a DD-Old biztosító támogatásával hoztunk el önöknek, mert néha egyetlen apró van a kezedben, kiszállsz az autóból, és egyszer csak pak!
1: Ne! Már a hangtól rosszul vagyok.
0: Lenézel a telefon kijelzővel, lefelé fekszik.
1: És jön az a 3 másodperc, amikor még nem merem megfordítani.
0: Pontosan, ma arról beszélgetünk, biztosítható-e egyáltalán a mobiltelefonunk.
1: Ha új a telefonom és garanciális, akkor nem mindegy.
0: Nagyon nem. A garancia vagy jótállás alapvetően olyan problémákra vonatkozik, amelyekért a gyártó vagy az eladó a vonatkozó feltételek és jogszabályok alapján felel. Például egy gyártási hiba, de ha én elfelejtem a telefont és elejtem...
1: Az nem gyártási hiba.
0: Pontosan, a gyártó nem tehet róla, hogy én egy gravitációval veszekedő személy vagyok. Bizonyos készülék biztosítások fedezhetnek véletlen sérüléseket, például kijelzőtörést, de itt jön a biztosítások egyik legfontosabb szava, feltételek.
1: Vagyis nem elég annyi, hogy biztosítva van a telefonom.
0: Így van, meg kell nézni pontosan, milyen káresemények tartoznak a fedezethez, van-e önrész, milyen értékhatárig térjét a biztosítás, és hogyan történik a kárrendezés.
1: Jöjjön a következő rémálom, telefon, víz.
0: Például belesik a medencébe.
1: Vagy ráborul a kávé.
0: Bizonyos biztosításoknál a folyadék okozta véletlen károk is szerepelhetnek a fedezetben, de megint csak nem automatikusan, mindig a konkrét szerződés mondja meg.
1: Na és ha nem eltörik, hanem ellopják?
0: Lopásra is létezik biztosítási fedezet, de nagyon fontos különbség lehet például lopás, rablás és egyszerű elvesztés között.
1: Tehát, ha leteszem valahová, és nem tudom, hol hagytam.
0: Az nem feltétlenül ugyanazt a biztosítás szempontjából, mint amikor bizonyíthatóan eltulajdonítják. Lopás esetén pedig általában rendőrségi bejelentésre és megfelelő dokumentációra is szükség lehet.
1: És jön a mondat, pedig tok volt rajta.
0: Majd a másik, és üvegfólia.
1: És mégis pont arra az egy sarokra esett.
0: Természetesen egy jó tok és kijelzővédelem sokat segíthet a megelőzésben. A biztosítás ugyanis nem arra való, hogy kevésbé vigyázzunk az értékeinkre.
1: Akkor jön a nagy kérdés, megéri?
0: Erre nincs mindenkinek érvényes válasza, érdemes összevetni a készülék értékét, a biztosítás díját, az önrészt és azt, milyen károkra nyújt valódi fedezetet. Egy drágább új telefonnál más lehet a mérleg, mint egy több éves, kisebb értékű készüléknél.
1: Vagyis számolni kell.
0: Igen, nem csak azt nézni, mennyibe kerül havonta, hanem azt is, mit kapok érte, ha tényleg baj történik. Van azonban valami, amit egy új telefon nem feltétlenül pótol.
1: A rajta lévő dolgaink.
0: Pontosan, fényképek, videók, telefonszámok, dokumentek, ezért rendszeres biztonsági mentést készíteni ajánlott, legalább olyan fontos, mint magát a készüléket védeni.
1: Mert egy telefont lehet pótolni.
0: De egy 5 évvel ezelőtti családi fényképet lehet, hogy nem. Ma a biztosítási percekhez a DD-Old biztosító támogatása adott hátteret, emlékeztetve arra, hogy egy biztosítás valódi értékét, akkor ismerjük, ha tudjuk, mire terjed ki és mire nem. A konkrét készülékbiztosítási lehetőségekről, fedezetekről, önrészről és kizárásokról mindig az adott biztosító aktuális szerződési feltételeiből érdemes tájékozódni.
1: És most visszaadom a telefonodat.
0: Köszönöm.
1: Tessék.
0: 2 kézzel, kérlek.
1: A mai rovat után én buborék fóliába csomagolva adom vissza.
0: Köszönöm szépen neked, Zenóbia. Ez volt a biztosítási percek. Vigyázzunk arra, ami érték, és nézzük meg előre, milyen segítségre számíthatunk, ha mégis megtörténik a baj.
2: És már véget is ér egy újabb reggel. Tele gondolatokkal, mosolyjal és dallamokkal.

Reméljük, hogy ma is adtunk valamit, amit magaddal viszel a napodba. Ez volt a Tisza hangja a Panda Rádióban. De a történet holnap folytatódik. Hétfőtől péntekig reggel 7 órától újra együtt indítjuk a napot. FM 103,5 Panda Rádió. Vigyázz magadra, és maradj velünk!

0: A legjobbat a legjobb helyről. Kaprioló bicikli. Ahol az első a megbízható minőség. Sportolóknak, fiataloknak és időseknek egyaránt. Széles kínálatunkból választhat terepi vagy városi változatot, kiegészítőket, alkatrészeket és különböző tartozékokat. Kaprioló bicikli. Az ön és családja részére. Kaprioló. Több mint bicikli. www.kaprioló.com. Mindent kőből, az AMT Uniagentől. Gránit és márvány legyen az otthona és üzlethelye dísze. Külső és belső burkolólapok, homlokzatok, padlók, lépcsők, pultok, konyhai és fürdőszobai munkalapok. Biztonság és minőség. Telefonszám 0230 389 126. 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Vanackó Arangyalovó.
1: Pas, mačka, vaš verni prijatelj zaslužuje najbolju brigu. Veterinarska ambulanta ProfiVet u Kanjiži brine o zdravlju vaših ljubimaca i domaćih životinja. Aleja Kestenova 90A. Od 1. jula radnim danima od 8 do 14 časova. Kod nas vas očekuju pregledi i lečenje malih životinja. Vakcinacija, tablete i preparati za zaštitu od parazita, preventivna zdravstvena zaštita, hirurške intervencije, hrana za pse i mačke po povoljnim cenama, izdavanje uverenja o zdravstvenom stanju domaćih životinja, prijava i odjava domaćih životinja. Jer zdrav ljubimac je srećan ljubimac, a srećan ljubimac znači srećan dom. Za informacije i zakazivanje pozovite 063 529 142 ili 063 8570 616. ProfiVet veterinarska ambulanta.
2: Es wurde

0: Radio Kanjiža.
1: Vasárnap ismertem meg őt, vasárnap este hét után, és úgy esett, hogy hétfő reggel tőlem ment munkába alá, és este kis szatyorban hozta a fogkefé s a tiszta bugyit, és kedden még mielőtt elment, az ágyba kaptam reggelit.

egy kissé lejtom magam, s vasárnap délig ágyban volt, fájt a fejem.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net. Sarnyai György ötvös, Kanizsa, Szálvetekelie 52. Ékszerkészítés aranyból és ezüstből, új anyagból vagy hozottból. Kész ékszerek és karikagyűrűk nagy választéka. Tört arany és ezüst felvásárlás a legmagasabb áron. Munkaidő hétköznapokon 9-től délig, délután 15-től 19 óráig, szombaton délelőtt 9-től 12 óráig. Telefonszámunk 024 874 372, illetve mobilunk 063 70 53. 0-65.
1: Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méteráru, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt. Telefon 024 4562 654 és Magyarkanizsán a Főutca 31-es szám alatt. Telefonszám 024 4876 660. Angrotex.
2: Augusztusi kínálatunk a zentai rommelőzletben. Homlokzati polisztirol 5 cm 270 dinár négyzetméterre, sztirodur 5 cm 690 dinár négyzetméterre, Henkel polisztirol ragasztó 25 kg-os 570 dinár darabja, Baumit kézbeton 25 kg-os 499 dinár darabja, Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.

0: óra van.
1: A pontos idő támogatója a szabadkai ProLine PVC nyílászárók forgalmazója. Műanyag és alumínium ajtók, ablakok értékesítése és szakszerű beépítése egy helyen. Keresse minket Szabadkán a piac és a malom mellett. Telefon 062 158 9020. ProLine. Minden idők legjobb ajtó és ablak megoldásai.
0: Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
2: A híradó támogatója a szabadkai Elzetszert a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka Priboly utca 9. Elzett egyenlő biztonság.
3: Szigorítja az Európai Unió a harmadik országból, így Szerbiából érkező mezőgazdasági termékekre vonatkozó előírásokat. A változások nem csak a termékek egészségügyi megfelelőségét, hanem a termelés módját is érintik. Nagyobb hangsúlyt kap majd a növényvédőszerek használata, a nyomon követhetőség, a környezetvédelem és az állatjólét. Zsárko Galatin agrárgazdasági elemző szerint az új követelmények az állattenyésztés számára jelenthetik a legnagyobb kihívást, amelyek komoly beruházásokat tehetnek szükségessé. Szerbia mezőgazdasági termékeinek mintegy fele az uniós piacra kerül. A szakértő szerint ezért az alkalmazkodás elkerülhetetlen, ugyanakkor a korszerűsítés miatt a termékek ára is emelkedhet. Szerbiában 7,2%-os volt a munkanélküliségi ráta az idei második negyedévben, derül ki a Köztársasági Statisztikai Intézet legfrissebb munkaerő felméréséből. Az országban 2.840.000 foglalkoztatott és 220.200 munkanélkülit tartanak nyilván, míg 2.510.000 nem tartoztak a munkaerőpiacon aktív népességhez. A foglalkoztatási ráta 50,9%-ot tett ki, az előző év azonos időszakához képest

0: Számos területen az erős stressz hatás már a növési időszak kényszerű befejeződéséhez vezetett, ami kevesebb termést és a szántóföldi növények alacsonyabb hozamát eredményezte. A szárazság és a további magas hőmérsékletek kockázatot jelentenek a talaj nedvesség tartalmára, mivel a hozzáférhető víztartalékok tovább merülnek. Ez különösen fontos a több éves ültetvények és a következő termelési idény előkészítése szempontjából, mivel a tartós vízhiánynak az idei vegetációs időszak lezárulta után is lehetnek következményei. A talaj nedvesség hiánya a szárazság fennmaradása esetén megnehezítheti az őszi vetést. A gazdálkodóknak fokozott óvatosság ajánlott, mivel a kiszáradt parcellákon nagy a mezőgazdasági tüzek keletkezésének és terjedésének a kockázata. Szeptember első felében a maximumok a legtöbb napon újra elérhetik a 32 és 37 fokot. Szélsőségesek lesznek a feltételek a szabadtéri tüzek kialakulásához és terjedéséhez. A magas hőmérsékletek a csapadékhiánnyal és az időnként megerősödő széllel párosulva továbbra is erősen hozzájárul a növényzet túlzott kiszáradásához, valamint a szabadtéri tüzek keletkezésének és gyors terjedésének fokozott kockázatához. A Dunán, a Száván, valamint a Tiszán, Titelnél a vízállás az elkövetkező napokban az alacsony hajózási szint alatt fog alakulni.
1: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek az Útinfó támogatója, a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
0: Szeptember 1-én megkezdődik az új tanév, ezért már holnap reggeltől jelentősen megváltozik a közlekedés az iskolák és óvodák környékén. A nyári szünet után ismét több gyermek jelenik meg a gyalog átkelő helyeken, kerékpárral az utakon, illetve az iskolák előtti területeken. A járművezetőket ezért arra kérik, hogy az oktatási intézmények közelében csökkentsék a sebességet és számítsanak a gyermekek váratlan mozdulataira is. Különösen figyeljünk a gyalogátkelő helyek előtt, valamint a parkoló autók és autóbuszok mellett, ahonnan egy kisebb gyermek nehezebben észrevehető. A szülőknek pedig érdemes a reggeli indulásra néhány perccel több időt hagyni, hogy ne a kapkodás határozza meg az első iskolai reggelt. Holnaptól újra gyerekekkel telnek meg az utak. Vegyük le a lábunkat a gázról, és vigyázzunk rájuk!
2: Időjárás.
0: A mai napon napos meleg idő várható, a reggeli hőmérséklet 20, a legmagasabb nappali pedig 36 Celsius fok körül alakul. Helyenként időszakosan átvonuló felhők jelentkezhetnek, a délelőtti órákban mérsékelt délkeleti szél fúj. A Tiszán vízállás a Magyar Kanizsánál 126, Zentánál 201 cm magas. A mai napon eleinte frontmentes időben lesz részünk, majd délután egy érkező hidegfront hatására egyre több felé hidegfronti hatás érvényesül. Az arra érzékenyeknél fejfájás, görcsös panaszok jelentkezhetnek, ingadozhat a vérnyomás. A tüneteket a feltámadó szél is fokozhatja, valamint emiatt ingerlékenyebbek, nyugtalanabbak lehetünk. Az ország nagy részén a front előtt még hőségben lesz részünk, a melegben vágyattabbak, tompábbak lehetünk, csökkenhet a szellemi és a fizikai munkavégző képesség. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között országszerte erős lesz, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Ne tartózkodjunk huzamosabb ideig a tűző napon, könnyen napszúrást kaphatunk, fokozottan figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.

0: Reklám.
1: Továbbra is várja vásárlóit Elzett márka nevet képviselő Elzett Certa kis és nagykereskedelmi üzlete Szabadkán és Szegeden. Szabadkán a Priboi utca 9 szám alatt, Szegeden az Árvíz utca 5 és a Kossuth Lajos sugár út 19 szám alatt. Elzett. Egyenlő biztonság.
2: Kuća zdravlja Subotica i vrhunski tim lekara specijalista za pregled i dijagnostiku, magnetnom rezonancom, 1,5 Tesla, CT skenerom, mamografom i rengenom. Mi smo tu da vam pomognemo. Kuća zdravlja Subotica, Senčanski put 3 ili 024 557575.
3: Posle letnjeg odmora počinje velika ST Cable akcija. Svake nedelje delimo poklone, a oni koji se prijave među prvima dobijaju najvrednije nagrade. Zato ne čekajte, izaberite svoj paket na vreme, obradujte celu porodicu i ne propustite priliku za vredne poklone. estcable.tv
0: Es vodo reklamu.

mix. It's the remix.

A mai napon egyszerre búcsúztatjuk augusztust és készülünk szeptemberre. Magyar Kanizsán több mint 80 bogrács mellett telt a szombat. Indul a pandaradar. Igazi bogrács illat lengte be szombaton a magyar kanizsai Tiszapartot, ahol hetedik alkalommal rendezték meg a magyar kanizsai vadásznapot. Az idei főzőversenyre 81 csapat nevezett, amelyek szarvas és vaddisznó pörköltet készítettek. A vadászati hagyományok mellett célbalövés, vadászkürtös bemutató és családi programok is várták a látogatókat. A rendezvény tehát ismét jóval többről szólt egy főzőversenynél, találkozott a gasztronómia, a hagyomány és a tiszaparti közösségi élet. Tegnap pedig Szabadka utcáit lepték el a sportolók. A 9. szabadkai félmaratonon mintegy 1700 felnőtt futó állt rajthoz, a gyermekfutamokon pedig további mintegy 800 fiú és lány vett részt, mindkét szám részvételi rekordot jelentett. A futók 5, 10 és 21,1 kilométer közül választhattak, és már a következő évre is készülnek, a szervezők bejelentették, hogy a jubileumi 10. szabadkai félmaraton 2027-ben éjszakai versenyt szeretnék megrendezni. Ma még augusztus van, de a családok egy részében már egészen biztosan szeptemberi a hangulat. Holnap kezdődik az új tanév, így ma kerül sor az utolsó nagy ellenőrzésre, iskolatáska, füzetek, toltartó, tornacipő és persze az ébresztő óra. A járművezetőknek is érdemes átállniuk iskolai üzemmódra. Kedd reggeltől ismét sokkal több gyermek lesz az utcákon, a gyalogátkelők környékén és az iskolák előtt. A tanév első napján különösen vegyünk vissza a sebességből az oktatási intézmények közelében. Egy fontos helyi határidő is lejár ma. Augusztus 31-e az utolsó jelentkezési nap a Magyar Kanizsán induló, szépkorúaknak szóló ingyenes okostelefon szelídítő tanfolyamra. A 30 órás gyakorlati képzésben többek között a wifi és a mobil internet használatát, a Viber-t, Messenger-t, videóhívást, fotózást, térképhasználatot, e-mailezést, sőt a mesterséges intelligencia alapjait is megismerhetik a résztvevők. A tanfolyamot szeptemberben a KNESA Oktatási Művelődési Intézményben tartják, és a képzés szlogenje külön pandaradar díjat érdemel, hogy ne csak a rántott hús készüljön el, hanem a fotó is róla. Az idei száraz nyár következményei nem érnek véget augusztussal, a vajdasági mezőgazdaságban már az őszi vetés előkészítését is nehezíti a csapadékhiány, miközben az idei dohánytermés is elmaradt a várakozásoktól. A gazdáknak ezért az előttük álló hetek időjárása különösen fontos lesz. Indonézia Borneo szigetén egy gazda talált rá egy legyengült orángutánra az erdőtüzek által sújtott terület közelében. A körülbelül 20 éves Szamporna nevű állat légzési nehézségekkel küzdött a sűrű füst miatt. Szerencsére komoly égési sérüléseket nem találtak rajta, és most állatorvosok kezelik, oxigént és folyadékpótlást kap. Ha állapota engedi, rehabilitációs központba kerül. Ma ez legyen a jó hírünk, valaki észrevette, megállt, segített, és egy állat kapott egy új esélyt. Augusztus ma elköszön, de a programnaptár nem ürül ki. Holnap szeptember 1-én 18 óra 30 perckor a Szabadkai Városi Könyvtár új olvasótermében nyílik meg az Időkapszulák című kiállítás. Szeptember 3-án csütörtökön 18 óra 30 perckor Újvidéken kezdődik a Duna Párbeszédek 2026 rendezvénysorozat. Palicson pedig még egy utolsó nyári dallamra is marad idő, a nyári koncertek a Zene Pavilonban sorozat szeptember 6-áig tart. Vagyis szeptember megérkezik, de a nyári programok még nem adják át olyan könnyen a terepet. Augusztus 31-én 1997-ben vesztette életét Diana Velsi hercegné egy párizsi autóbalesetben. Halálhíre világszerte megrendülést váltott ki, emléke pedig közel 3 évtizeddel később is része a brit királyi család történetének. Iskola kezdés előtt ma este ne csak az iskolatáskát készítsük össze,
érdemes a gyerekekkel egy kicsit korábban lefeküdni, a reggeli ruhát előkészíteni és néhány perccel több időt hagyni az indulásra. Az első iskolai reggelből így talán kimarad a klasszikus, hol van a másik cipőd? Anya, muszáj holnap iskolába mennem? Igen, és meddig? Júniusig. Jó, akkor délutánra itthon vagyok. Ez volt a Panda Radar, itt a Panda Rádióban.

0: Banda Rádió.
1: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net. Vitulus állatorvosi állomás. Keressen bennünket, ha házi kedvence kis és nagy állata segítségre szorul. Rendelkezésükre állunk. Teljes vérkép kivizsgálása, gyors tesztek készítése, progeszteron vizsgálat, kutyák és macskák csippelése, veszettség elleni oltása, kombinált veszettség elleni oltás és ivartalanítása. Továbbá ortopédiai műtétek, különböző belgyógyászati és sebészeti beavatkozások, diagnosztika és teljes ellátás. Szarvasmarha és sertések mesterséges megtermékenyítése minőséges maggal. Amit még kínálunk, külső és belső paraziták elleni készítmények széles választéka. Rendelőnk a nap 24 órájában tart ügyeletet. Telefon 024 817 046 063 518 272. Vitulus állatorvosi állomás. Zenta, Árpád utca 70/A.
2: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az STK-ből akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem, válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. STKable.tv.
3: Augusztusi kínálatunk a Zentai Rommelüzletben. Jupol belső falfesték 15 liter 1674 dinár darabja. Már külső falfesték 25 kg-os 4215 dinár darabja. Építési fólia 170 dinár kilogramja. Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.

0: 11 óra van.
1: Kedves hallgatóink, önök a Palánklír perceket hallják a Panda Rádióban a 103,5 MHz-en. Forma 1-es különprogram várja a sportág rajongóit szeptember 8-án Szegeden. Az IH rendezvényközpontban 18 órakor kezdődik a box kiállás Forma 1 roadshow, amelyen Weber Gábor és Nagy Dani kalauzolja a közönséget a király kategória kulisszái mögé. A közel 3 órás interaktív program egyik központi témája a 2026-os szabályváltozások hatása és az új technikai korszak lesz. Szó esik többek között a Forma 1-es közvetítések hátteréről, a technológia fejlődéséről, valamint a sportág jövőjéről. Is. A résztvevők olyan kérdésekre is választ kaphatnak, hogy milyen irányba haladhat tovább a Formula 1, illetve várható-e a V8-as motorok visszatérése. A roadshow különlegessége, hogy a közönség nem csupán hallgatója, hanem aktív résztvevője is lehet az eseményeknek. A nézők kérdezhetnek, hozzászólhatnak és közvetlenül beszélgethetnek a két ismert szakemberrel. Az előadás után külön meet and greet program is lesz, amelyen limitált létszámban személyes találkozásra, közös fotóra és dedikálásra is lehetőség nyílik. A jegyek már elérhetők, a szervezők pedig a korlátozott férőhelyek miatt azt kérik, hogy az érdeklődők időben biztosítsák helyüket. Szeptember 13-án ismét az elektromobilitásé és a modern technológiáké lesz a főszerep Szeged belvárosában. A második E-Street parádé vasárnap 9 és 18 óra között várja az érdeklődőket a Széchenyi téren. A rendezvényen több mint 30 elektromos és hibrid autó, valamint elektromos motorok és kerékpárok is bemutatkoznak. A látogatók több járművet tesztvezetésen is kipróbálhatnak, miközben szakmai beszélgetések mutatják be az elektromobilitás és a fenntartható közlekedés lehetőségeit. A motorsport sem maradt ki a programból, egy világbajnok pilóta pedig saját tapasztalatairól is mesél majd az elektromos autóversenyzés kapcsán. Az E-Szeged színpadon egész nap előadások és beszélgetések várják a közönséget, délután 3 órától pedig óriás kivetítőn lehet követni a Formula 1 spanyol nagydíjának közvetítését. A gyerekek számára elektromos motorokkal és gyerekautókkal, valamint interaktív programokkal készülnek a szervezők. Nyereményjátékok és különleges élmények is várják a látogatókat, így az E-Street parádé családi programnak is kiváló lehet. A rendezvény célja, hogy az elektromobilitást és a fenntartható technológiákat mindenki számára kézzelfogható közelségbe hozza, a belépés pedig egész nap ingyenes. Új gyermekfoglalkoztató tér nyílt a Szegedi Móra Ferenc Múzeumban, a Drága barátom Picasso című kiállításhoz kapcsolódva. A kezdeményezés célja, hogy a legkisebbek számára is játékos és élvezhető legyen a találkozás Picasso művészetével. A gyerekek saját mini kiállítást rendezhetnek, valamint kubista és úgynevezett betűarcokat is készíthetnek. A kiállítás

információkért látogassanak el a www.palánkhírkötőjelszeged.hu weboldalra, vagy iratkozzanak fel a Palánk Híri YouTube csatornájára. Köszönjük a figyelmüket, maradjanak velünk!

0: Mindent kőből, az AMT Uniagentől. Gránit és márvány legyen az otthona és üzlethelye dísze. Külső és belső burkolólapok, homlokzatok, padlók, lépcsők, pultok, konyhai és fürdőszobai munkalapok. Biztonság és minőség. Telefonszám 0230 389 126. 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Vanackó Arenyelovó.
1: Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méterárú, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt, telefon 024 4562 654 és Magyarkanizsán a Főutca 31-es szám alatt, telefonszám 024 4876 660. Angrotex.
2: Ez volt a reklám.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Kutya, macska, kiskedvenc vagy házi állat? A Profivetnél minden állat jó kezekben van. A Magyar Kanizsai Profivet állatorvosi ambulancia szeretettel várja a gazdikat és négylábú kedvenceiket. Magyar Kanizsa, Gesztenyefasor, 90 per A, július 1-től hétköznapokon reggel 8 órától délután 2 óráig. Nálunk minden a gondoskodásról szól. Kisállat ordináció, védőoltások, parazita ellenes készítmények, megelőzés és gyógykezelés, műtéti ellátás, minőségi kutya és macskatápok, kedvező áron, egészségügyi igazolások kiállítása háziállatok részére, háziállatok bejelentése és kijelentése, mert a felelős állattartás a megelőzéssel kezdődik, és szeretetteljes gondoskodás minden nap folytatódik. Információ és időpont egyeztetés 063 529 142 vagy 063 8 570 616. Profivet állatorvosi ambulancia. Szakértelem, gondoskodás, bizalom. Profivet, mert kedvenceink nem csak állatok, ők a családunk tagjai. Augusztusi kínálatunk a Zentai Rommelüzletben. Steelbeer dekorlapok plafonra 282 dinár négyzetméterre. OSB lapok 9 mm 1630 dinár darabja. Knauf ásványgyapott tekercsben 170 dinár négyzetméterre. Rigips gipszkarton 12,5 mm 325 dinár négyzetméterre. Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.
2: Ez volt a

0: fél van. Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
1: A híradó támogatója a szabadkai Elzetszert a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
2: Szigorítja az Európai Unió a harmadik országból, így Szerbiából érkező mezőgazdasági termékekre vonatkozó előírásokat. A változások nem csak a termékek egészségügyi megfelelőségét, hanem a termelés módját is érintik. Nagyobb hangsúlyt kap majd a növényvédőszerek használata, a nyomon követhetőség, a környezetvédelem és az állatjólét. Zsárko Galatin agrárgazdasági elemző szerint az új követelmények az állattenyésztés számára jelenthetik a legnagyobb kihívást, amelyek komoly beruházásokat tehetnek szükségessé. Szerbia mezőgazdasági termékeinek mintegy fele az uniós piacra kerül. A szakértő szerint ezért az alkalmazkodás elkerülhetetlen. Ugyanakkor a korszerűsítés miatt a termékek ára is emelkedhet. Szerbiában 7,2%-os volt a munkanélküliségi ráta az idei második negyedévben, derül ki a Köztársasági Statisztikai Intézet legfrissebb munkaerő felméréséből. Az országban 2.840.000 foglalkoztatott és 220.200 munkanélkülit tartanak nyilván, míg 2.510.000-en nem tartoztak a munkaerőpiacon aktív népességhez. A foglalkoztatási ráta 50,9%-ot tett ki. Az előző év azonos időszakához képest a foglalkoztatottak száma 45.800-zal, a munkanélkülieké pedig 46.800-zal csökkent, miközben a munkaerőpiacon kívüliek száma 61.900-zal nőtt. Éves összevetésben a munkanélküliségi ráta 1,3%-ponttal mérséklődött. Figyelmeztetést adott ki a Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet. A hosszantartó szárazság a magas hőmérséklettel párosulva folyamatos vízhiányt és hőstresszt okoz a mezőgazdasági kultúráknál. Számos területen az erős stressz hatás már a növési időszak kényszerű befejeződéséhez vezetett, ami kevesebb termést és a szántóföldi növények alacsonyabb hozamát eredményezte. A szárazság és a további magas hőmérsékletek kockázatot jelentenek a talaj nedvesség tartalmára, mivel a hozzáférhető víztartalékok tovább merülnek. Ez különösen fontos a több éves ültetvények és a következő termelési idény előkészítése szempontjából, mivel a tartós vízhiánynak az idei vegetációs időszak lezárulta után is lehetnek következményei. A talaj nedvesség hiánya a szárazság fennmaradása esetén megnehezítheti az őszi vetést. A gazdálkodóknak fokozott óvatosság ajánlott, mivel a kiszáradt parcellákon nagy a mezőgazdasági tüzek keletkezésének és terjedésének a kockázata.

0: Következő napokban az alacsony hajózási szint alatt fog alakulni.
1: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek az Útinfo támogatója, a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
0: Szeptember 1-én megkezdődik az új tanév, ezért már holnap reggeltől jelentősen megváltozik a közlekedés az iskolánk és óvodák környékén. A nyári szünet után ismét több gyermek jelenik meg a gyalog átkelő helyeken, kerékpárral az utakon, illetve az iskolánk előtti területeken. A járművezetőket ezért arra kérik, hogy az oktatási intézmények közelében csökkentsék a sebességet és számítsanak a gyermekek váratlan mozdulataira is. Különösen figyeljünk a gyalogátkelő helyek előtt, valamint a parkoló autók és autóbuszok mellett, ahonnan egy kisebb gyermek nehezebben észrevehető. A szülőknek pedig érdemes a reggeli indulásra néhány perccel több időt hagyni, hogy ne a kapkodás határozza meg az első iskolai reggelt. Holnaptól újra gyerekekkel telnek meg az utak, vegyük le a lábunkat a gázról, és vigyázzunk rájuk.
2: Időjárás.
0: A mai napon napos meleg idő várható, a reggeli hőmérséklet 20, a legmagasabb nappali pedig 36 Celsius fok körül alakul. Helyenként időszakosan átvonuló felhők jelentkezhetnek, a délelőtti órákban mérsékelt délkeleti szél fúj. A Tiszán vízállás a Magyar Kanizsánál 126, Zentánál 201 cm magas. A mai napon eleinte frontmentes időben lesz részünk, majd délután egy érkező hidegfront hatására egyre többfelé hidegfronti hatás érvényesül. Az arra érzékenyeknél fejfájás, görcsös panaszok jelentkezhetnek, ingadozhat a vérnyomás. A tüneteket a feltámadó szél is fokozhatja, valamint emiatt ingerlékenyebbek, nyugtalanabbak lehetünk. Az ország nagy részén a front előtt még hőségben lesz részünk, a melegben vágyattabbak, tompábbak lehetünk, csökkenhet a szellemi és a fizikai munkavégző képesség. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között országszerte erős lesz, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Ne tartózkodjunk huzamosabb ideig a tűző napon, könnyen napszúrást kaphatunk, fokozottan figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.

0: Be, dale, okrećem sreću, pokrećem me leto na zimu, jesen ili proleće.
1: Capriolo.com.
0: Capriolo bicikl donosi radost svima.
1: I svaka Capriolo radnja sve bicikle i sve za bicikle ima. Capriolo.com.
2: Sírok, sírkövek, emlékművek, emléktáblák az AMT Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Benecko Arendjelovo.
3: Posle letnjeg odmora počinje velika ST Cable akcija. Svake nedelje delimo poklone, a oni koji se prijave među prvima dobijaju najvrednije nagrade. Zato ne čekajte, izaberite svoj paket na vreme, obradujte celu porodicu i ne propustite priliku za vredne poklone. stcable.tv
4: Svodare.

0: Lassan magunk mögött hagyjuk a nyarat, és ilyenkor talán már egy kicsit más szemmel nézünk vissza az elmúlt hónapokra. Volt, akinek pihenés jutott, másnak munka, utazás, családi pillanatok, vagy éppen egy váratlan új kezdet. Mai kérdésünk, ha címet kellene adni az idei nyárnak, mi lenne az? Nézzük, milyen címeket adtak neki önök. Rövid volt, de az enyém, írta nekünk Krisztina. Sok munka mellett csak néhány szabad napom volt, de azt nagyon megbecsültem. Gábor a következőt küldte, az enyém, majd jövőre kipihenem magam. Valahogy egész nyáron mentünk, intéztünk, dolgoztunk. Erzsébet is írt nekünk, a család nyara. Rég volt már, hogy ennyi időt töltöttünk együtt. Név nélkül érkezett a következő üzenet, én csak ennyit írnék a borítóra, forró volt, és nem csak az időjárás. Réka a következőt küldte, végre mertem. Meghoztam egy döntést, amit már nagyon régóta halogattam, ennél többet nem árulok el. Tamás is írt nekünk, az én címem kávé, munka, klíma, nagyjából ebből állt. Mónika Horgosról a következőt küldte, apró pillanatok, nagy emlékek, nem utaztunk messzire, mégis nagyon szép nyarunk volt. Judit a következőt írta, nekem a nyár, amikor megtanultam lassítani. Ilona Martonosról a következőt írta, nagymama nyári tábora, 3 unoka, 2 hónap, rengeteg palacsinta. Név nélkül érkezett a következő üzenet, az enyém egyszerű, szerelem a naplementében. Laci is írt nekünk Oromról, itthon is lehet nyaralni, Tiszapart, barátok, bogrács és néhány hosszú este, nekem ennél több nem is kellett. Anita a következőt írta, én azt mondanám, több lettem tőle, voltak nehezebb és nagyon szép napok is, de valahogy más emberként zárom ezt a nyarat, mint ahogyan elkezdtem. Majd jövőre kipihenem magam, végre mertem, a család nyara, szerelem naplementében. Ha belegondolunk, ugyanaz a nyár mindannyiunknak egészen más történetet jelentett, és talán nem is az számít, hány kilométert utaztunk, vagy hány fényképet készítettünk, hanem hogy maradt-e belőle legalább egy olyan pillanat, amit jó lesz elővenni majd egy hideg téli estén. Köszönjük, hogy ma is megosztották velünk a saját történeteiket, mi pedig folytatjuk tovább zenével itt a Panda Rádió hullámhosszán.
1: Yo man,
2: yo,
1: open up man.
2: Yo, what do you want, man?
1: My girl just caught me.
2: You made her catch you?
1: I don't know how I let this happen.
2: But who?
1: The girl next door, you know?
2: Man,
1: I don't know what to do.
2: So it wasn't you.
1: All right.

0: A legjobbat a legjobb helyről. Capriolo bicikli. Ahol az első a megbízható minőség. Sportolóknak, fiataloknak és időseknek egyaránt. Széles kínálatunkból választhat terepi vagy városi változatot, kiegészítőket, alkatrészeket és különböző tartozékokat. Capriolo bicikli. Az ön és családja részére. Capriolo. Több mint bicikli. www.capriolo.com. Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Vitulus veterinarska stanica. Kontaktirajte nas ako je vašem ljubimcu, maloj ili velikoj životinji potrebna pomoć. Pregled kompletne krvne slike, brzi testovi, test progesterona, vakcinacija protiv besnila i sterilizacija pasa i mačaka, ortopedske operacije, razne interne medicinske i hirurške intervencije, dijagnostika i šta još nudimo? Širok izbor preparata protiv spoljašnjih i unutrašnjih parazita. Naša kancelarija je dežurna 24 sata dnevno. Telefon 024 817 046. Dežurstvo 063 518 272. Veterinarska stanica Vitulus Senta, Arpadova ulica 70A.
2: Augusztusi kínálatunk a zentai rommelőzletben. Homlokzati polisztirol 5 cm 270 dinár négyzetméterre, sztirodur 5 cm 690 dinár négyzetméterre, Henkel polisztirol ragasztó 25 kg-os 570 dinár darabja, Baumit kézbeton 25 kg-os 499 dinár darabja, Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.
3: Ez volt a reklám.
4: The past is gone.

1 óra van.

0: Thank you.
1: A mai napon egyszerre búcsúztatjuk augusztust és készülünk szeptemberre. Magyar Kanizsán több mint 80 bogrács mellett telt a szombat. Indul a pandaradar. Igazi bogrács illat lengte be szombaton a Magyar Kanizsai Tiszapartot, ahol 7. alkalommal rendezték meg a Magyar Kanizsai Vadásznapot. Az idei főzőversenyre 81 csapat nevezett, amelyek szarvas és vaddisznó pörköltet készítettek. A vadászati hagyományok mellett célbalövés, vadászkürtös bemutató és családi programok is várták a látogatókat. A rendezvény tehát ismét jóval többről szólt egy főzőversenynél, találkozott a gasztronómia, hagyomány és a tiszaparti közösségi élet. Tegnap pedig Szabadka utcáit lepték el a sportolók. A 9. szabadkai félmaratonon mintegy 1700 felnőtt futó állt rajthoz, a gyermekfutamokon pedig további mintegy 800 fiú és lány vett részt, mindkét szám részvételi rekordot jelentett. A futók 5, 10 és 21,1 km közül választhattak, és már a következő évre is készülnek, a szervezők bejelentették, hogy a jubileumi 10. szabadkai félmaraton 2027-ben éjszakai versenyt szeretnék megrendezni. Ma még augusztus van, de a családok egy részében már egészen biztosan szeptemberi a hangulat. Holnap kezdődik az új tanév, így ma kerül sor az utolsó nagy ellenőrzésre, iskolatáska, füzetek, tolltartó, tornacipő és persze az ébresztő óra. A járművezetőknek is érdemes átállniuk iskolai üzemmódra. Kedd reggeltől ismét sokkal több gyermek lesz az utcákon, a gyalogátkelők környékén és az iskolák előtt. A tanév első napján különösen vegyünk vissza a sebességből az oktatási intézmények közelében. Egy fontos helyi határidő is lejár ma. Augusztus 31-e az utolsó jelentkezési nap a Magyar Kanizsán induló, szépkorúaknak szóló ingyenes okostelefon szelídítő tanfolyamra. A 30 órás gyakorlati képzésben többek között a wifi és a mobil internet használatát, a Viber-t, Messenger-t, videóhívást, fotózást, térképhasználatot, e-mailezést, sőt a mesterséges intelligencia alapjait is megismerhetik a résztvevők. A tanfolyamot szeptemberben a KNESA Oktatási Művelődési Intézményben tartják, és a képzés szlogenje külön pandaradar díjat érdemel, hogy ne csak a rántott hús készüljön el, hanem a fotó is róla. Az idei száraz nyár következményei nem érnek véget augusztussal, a vajdasági mezőgazdaságban már az őszi vetés előkészítését is nehezíti a csapadékhiány, miközben az idei dohánytermés is elmaradt a várakozásoktól. A gazdáknak ezért az előttük álló hetek időjárása különösen fontos lesz. Indonézia Borneo szigetén egy gazda talált rá egy legyengült orángutánra az erdőtüzek által sújtott terület közelében. A körülbelül 20 éves Szamporna nevű állat légzési nehézségekkel küzdött a sűrű füst miatt. Szerencsére komoly égési sérüléseket nem találtak rajta, és most állatorvosok kezelik, oxigént és folyadékpótlást kap. Ha állapota engedi, rehabilitációs központba kerül. Ma ez legyen a jó hírünk, valaki észrevette, megállt, segített, és egy állat kapott egy új esélyt. Augusztus ma elköszön, de a programnaptár nem ürül ki. Holnap szeptember 1-én 18 óra 30 perckor a Szabadkai Városi Könyvtár új olvasótermében nyílik meg az Időkapszulák című kiállítás. Szeptember 3-án csütörtökön 18 óra 30 perckor Újvidéken kezdődik a Duna Párbeszédek 2026 rendezvénysorozat. Palicson pedig még egy utolsó nyári dallamra is marad idő, a nyári koncertek a Zene Pavilonban sorozat szeptember 6-áig tart. Vagyis szeptember megérkezik, de a nyári programok még nem adják át olyan könnyen a terepet. Augusztus 31-én 1997-ben vesztette életét Diana Velsi hercegné egy párizsi autóbalesetben. Halálhíre világszerte megrendülést váltott ki, emléke pedig közel 3 évtizeddel később is része a brit királyi család történetének. Iskolakezdés előtt ma este ne csak az iskolatáskát készítsük össze, érdemes a gyerekekkel egy kicsit korábban lefeküdni, a reggeli ruhát előkészíteni és néhány perccel több időt hagyni az indulásra. Az első iskolai reggelből így talán kimarad a klasszikus: hol van a másik cipőd? Anya, muszáj holnap iskolába mennem? Igen, és meddig? Júniusig. Jó, akkor délutánra itthon vagyok. Ez volt a Panda Radar, itt a Panda Rádióban.

Vége a nyári pihenésnek. Eljött az STK-ből akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem. Válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. STK-ből.

0: 3 óra van. Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
1: A híradó támogatója a szabadkai Elzetszert a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
2: Szigorítja az Európai Unió a harmadik országból, így Szerbiából érkező mezőgazdasági termékekre vonatkozó előírásokat. A változások nem csak a termékek egészségügyi megfelelőségét, hanem a termelés módját is érintik. Nagyobb hangsúlyt kap majd a növényvédőszerek használata, a nyomon követhetőség, a környezetvédelem és az állatjólét. Zsárko Galatin agrárgazdasági elemző szerint az új követelmények az állattenyésztés számára jelenthetik a legnagyobb kihívást, amelyek komoly beruházásokat tehetnek szükségessé. Szerbia mezőgazdasági termékeinek mintegy fele az uniós piacra kerül. A szakértő szerint ezért az alkalmazkodás elkerülhetetlen. Ugyanakkor a korszerűsítés miatt a termékek ára is emelkedhet. Szerbiában 7,2%-os volt a munkanélküliségi ráta az idei második negyedévben, derül ki a Köztársasági Statisztikai Intézet legfrissebb munkaerő felméréséből. Az országban 2.840.000 foglalkoztatott és 220.200 munkanélkülit tartanak nyilván, míg 2.510.000-en nem tartoztak a munkaerőpiacon aktív népességhez. A foglalkoztatási ráta 50,9%-ot tett ki, az előző év azonos időszakához képest a foglalkoztatottak száma 45.800-zal, a munkanélkülieké pedig 46.800-zal csökkent. Miközben a munkaerőpiacon kívüliek száma 61.900-zal nőtt. Éves összevetésben a munkanélküliségi ráta 1,3%-ponttal mérséklődött. Figyelmeztetést adott ki a Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet. A hosszantartó szárazság a magas hőmérséklettel párosulva folyamatos vízhiányt és hőstresszt okoz a mezőgazdasági kultúráknál. Számos területen az erős stressz hatás már a növési időszak kényszerű befejeződéséhez vezetett, ami kevesebb termést és a szántóföldi növények alacsonyabb hozamát eredményezte. A szárazság és a további magas hőmérsékletek kockázatot jelentenek a talaj nedvesség tartalmára, mivel a hozzáférhető víztartalékok tovább merülnek. Ez különösen fontos a több éves ültetvények és a következő termelési idény előkészítése szempontjából, mivel a tartós vízhiánynak az idei vegetációs időszak lezárulta után is lehetnek következményei. A talaj nedvesség hiánya a szárazság fennmaradása esetén megnehezítheti az őszi vetést. A gazdálkodóknak fokozott óvatosság ajánlott, mivel a kiszáradt parcellákon nagy a mezőgazdasági tüzek keletkezésének és terjedésének a kockázata. Szeptember első felében a maximumok a legtöbb napon újra elérhetik a 32 és 37 fokot. Szélsőségesek lesznek a feltételek a szabadtéri tüzek kialakulásához és terjedéséhez. A magas hőmérsékletek a csapadék hiánnyal és az időnként megerősödő széllel párosulva továbbra is erősen hozzájárul a növényzet túlzott kiszáradásához, valamint a szabadtéri tüzek keletkezésének és gyors terjedésének fokozott kockázatához. A Dunán, a Szávan, valamint a Tiszán, Titelnél a vízállás az elkövetkező napokban az alacsony hajózási szint alatt fog alakulni.
3: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek, az Útinfó támogatója, a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
2: Szeptember 1-én megkezdődik az új tanév, ezért már holnap reggeltől jelentősen megváltozik a közlekedés az iskolánk és óvodák környékén. A nyári szünet után ismét több gyermek jelenik meg a gyalog átkelő helyeken, kerékpárral az utakon, illetve az iskolánk előtti területeken. A járművezetőket ezért arra kérik, hogy az oktatási intézmények közelében csökkentsék a sebességet és számítsanak a gyermekek váratlan mozdulataira is. Különösen figyeljünk a gyalogátkelő helyek előtt, valamint a parkoló autók és autóbuszok mellett, ahonnan egy kisebb gyermek nehezebben észrevehető. A szülőknek pedig érdemes a reggeli indulásra néhány perccel több időt hagyni, hogy ne a kapkodás határozza meg az első iskolai reggelt. Holnaptól újra gyerekekkel telnek meg az utak, vegyük le a lábunkat a gázról, és vigyázzunk rájuk.
0: Időjárás.
2: A mai napon napos meleg idő várható, a reggeli hőmérséklet 20, a legmagasabb nappali pedig 30.

jelentkezhetnek, ingadozhat a vérnyomás. A tüneteket a feltámadó szél is fokozhatja, valamint emiatt ingerlékenyebbek, nyugtalanabbak lehetünk. Az ország nagy részén a front előtt még hőségben lesz részünk, a melegben vágyattabbak, tompábbak lehetünk, csökkenhet a szellemi és a fizikai munkavégző képesség. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között országszerte erős lesz, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Ne tartózkodjunk huzamosabb ideig a tűző napon, könnyen napszúrást kaphatunk, fokozottan figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Kuća zdravlja Subotica i vrhunski tim lekara specijalista za pregled i dijagnostiku, magnetnom rezonancom 1,5 Tesla, CT skenerom, mamografom i rengenom. Mi smo tu da vam pomognemo. Kuća zdravlja Subotica, Senčanski put 3 ili 024-557575.
2: Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méteráru, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt. Telefon 024 4562 654 és Magyarkanizsán a Főutca 31-es szám alatt. Telefonszám 024 4876 660. Angrotex.
3: Posle letnjega odmora počinje velika ST Cable akcija. Svake nedelje delimo poklone, a oni koji se prijave među prvima dobijaju najvrednije nagrade. Zato ne čekajte, izaberite svoj paket na vreme, obradujte celu porodicu i ne propustite priliku za vredne poklone. stcable.tv.
4: Es wurde

Lassan magunk mögött hagyjuk a nyarat, és ilyenkor talán már egy kicsit más szemmel nézünk vissza az elmúlt hónapokra. Volt, akinek pihenés jutott, másnak munka, utazás, családi pillanatok, vagy éppen egy váratlan új kezdet. Mai kérdésünk, ha címet kellene adni az idei nyárnak, mi lenne az? Nézzük, milyen címeket adtak neki önök. Rövid volt, de az enyém, írta nekünk Krisztina. Sok munka mellett csak néhány szabad napom volt, de azt nagyon megbecsültem. Gábor a következőt küldte, az enyém, majd jövőre kipihenem magam. Valahogy egész nyáron mentünk, intéztünk, dolgoztunk. Erzsébet is írt nekünk, a család nyara. Rég volt már, hogy ennyi időt töltöttünk együtt. Név nélkül érkezett a következő üzenet, én csak ennyit írnék a borítóra, forró volt, és nem csak az időjárás. Réka a következőt küldte, végre mertem. Meghoztam egy döntést, amit már nagyon régóta halogattam, ennél többet nem árulok el. Tamás is írt nekünk, az én címem kávé, munka, klíma, nagyjából ebből állt. Mónika Horgosról a következőt küldte, apró pillanatok, nagy emlékek, nem utaztunk messzire, mégis nagyon szép nyarunk volt. Judit a következőt írta, nekem a nyár, amikor megtanultam lassítani. Ilona Martonosról a következőt írta, nagymama nyári tábora, 3 unoka, 2 hónap, rengeteg palacsinta. Név nélkül érkezett a következő üzenet, az enyém egyszerű, szerelem a naplementében. Laci is írt nekünk Oromról, itthon is lehet nyaralni, Tiszapart, barátok, bogrács és néhány hosszú este, nekem ennél több nem is kellett. Anita a következőt írta, én azt mondanám, több lettem tőle, voltak nehezebb és nagyon szép napok is, de valahogy más emberként zárom ezt a nyarat, mint ahogyan elkezdtem. Majd jövőre kipihenem magam, végre mertem, a család nyara, szerelem naplementében. Ha belegondolunk, ugyanaz a nyár mindannyiunknak egészen más történetet jelentett, és talán nem is az számít, hány kilométert utaztunk, vagy hány fényképet készítettünk, hanem hogy maradt-e belőle legalább egy olyan pillanat, amit jó lesz elővenni majd egy hideg téli estén. Köszönjük, hogy ma is megosztották velünk a saját történeteiket, mi pedig folytatjuk tovább zenével itt a Panda Rádió hullámhosszán.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net. Sírok, sírkövek, emlékművek, emléktáblák az AMT Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Benecko Arangyalovo.
1: Augusztusi kínálatunk a zentai rommelőzletben. Homlokzati polisztirol 5 cm 270 dinár négyzetméterre, sztirodur 5 cm 690 dinár négyzetméterre, Henkel polisztirol ragasztó 25 kg-os 570 dinár darabja, Baumit kézbeton 25 kg-os 499 dinár darabja, Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.

0: Szép délutánt kívánok, Andrea vagyok, ez pedig a Tisza hangja délutáni magazinja, augusztus utolsó napján. Igen, jól hallották, ma elköszönünk augusztustól, holnap pedig már szeptembert írunk, de mielőtt becsuknánk a nyári képzeletbeli bőröndöt, nézzük meg, mi minden került bele a mai Tisza hangjából. A reggeli nap kérdésében arra kértük Önöket, hogy képzeljék el az idei nyarat egy filmként. Ha címet kellene adni az idei nyárnak, mi lenne az? Lehetne a nyár, amikor végre pihentem, 3 hónap papucsban, majd hétfőn elkezdem, vagy egyszerűen csak jó volt. Talán érdemes ma este nekünk is címet adni ennek a 3 hónapnak, mert amikor megpróbáljuk egyetlen mondatba sűríteni, hirtelen kiderülhet, mi volt igazán fontos benne. A konyhában ma már egy kicsit az ősz felé kacsintottunk. Tárkonyos csirkeragúleves készült csirkehússal, répával, gombával, zöldborsóval, tejszínnel és természetesen tárkonnyal. A pandacsavar pedig a végén érkezett, egy leheletnyi reszelt citromhéj és néhány csepp friss citromlé. Ettől a krémes leves kap egy kis frissességet. Pont olyan étel, mint augusztus 31-e. Még van benne valami könnyed nyárias, de már érezzük, hogy közeledik az ősz. A zenetörténeti morzsákban Ihász Gáborra emlékeztünk. Érdekes életút az övé, hiszen fiatalon még a futballpályán kereste a helyét. Kapusként játszott, egy sérülés azonban más irányba terelte az életét. Jött a gitár, a dalszerzés és az a különleges, kicsit melankólikus hang, amelyet néhány másodperc után ma is fel lehet ismerni. És persze ott van a múlnak a gyermekévek. Augusztus utolsó napján talán különösen találó gondolat. Múlnak a nyarak, múlnak az évek, közben pedig vannak dalok, amelyek valahogy velünk maradnak. A Pandakuckóban ma egy régi macskás rejtét próbáltunk megfejteni. Vajon tényleg felismeri a cicánk, hogy mi vagyunk a gazdája? A válasz igen, nagyon is felismerhet bennünket. A cicák számára fontos lehet a hangunk, a szagunk, a mozgásunk és a megszokott napi rutinunk, csak ezt nem feltétlenül úgy mutatják ki, mint a kutyák. Tehát amikor hazaérünk, ő pedig a kanapéról ránk pillant, majd visszaalszik, ne sértődjünk meg. Valószínűleg pontosan tudja, hogy megérkeztünk, csak macska, és ezzel tulajdonképpen mindent elmondtunk. A tiszai pillanatokban ma egy régi folklór motívumot idéztünk fel, a víz mélyén pihenő harang legendáját. Régi történetekben háború vagy veszedelem idején harangokat rejtettek el, és a népi képzelet szerint némelyik soha többé nem került elő. A legenda pedig tovább mesélt, csendes éjszakákon néha tompa harangszó hallatszik a víz felől. Nem történelmi tényként őrizzük ezt, hanem régi történetként. És talán éppen ettől szép, mert egykor a harang egy település hangja volt. Ha pedig a falu eltűnt, a legenda legalább a hangját nem engedte teljesen elveszni. Utaztunk és Svédországba és Stockholmba jártunk, de ezúttal nem a legismertebb turista látványosságokat kerestük. Megtanultunk inkább egy svéd szót, lágom. Nincs rá tökéletes magyar megfelelője, nagyjából azt jelenti, nem túl sok, nem túl kevés, éppen megfelelő. Talán ezt is érdemes becsomagolnunk szeptemberre, nem kell mindenből több, nagyobb, gyorsabb. Néha az éppen elég egészen jó életfilozófia. A divatpercekben pedig ma több mint 200 évet utaztunk méghozzá a ruhák alatt, a 18. századi merevített ruhadaraboktól és a 19. századi fűzőktől eljutottunk a modern melltartókig, sportfehérneműkig és a kényelmes, varrásmentes darabokig, és egy legendát is tisztáztunk, az 1968-as amerikai szépségverseny elleni híres feminista tiltakozásnál melltartók is kerültek egy jelképes szabadság szemetesébe, de a híres tömeges melltartó égetésre nincs bizonyíték. Néha a divattörténet legalább olyan izgalmas, mint maga a divat. És ezzel lassan el is érkeztünk augusztus utolsó Tisza hangja délutáni magazinjának végére. Ma volt leves, Ihász Gábor cicák, egy titokzatos tiszai harang, Svédország és 200 évnyi fehér neműdi divat. Elég különös társaság egy műsorban, de talán éppen ettől jó egy magazin. Egy kicsit tanulunk, egy kicsit utazunk, néha nevetünk, és közben mindig akad valami, amit magunkkal vihetünk. Augusztustól pedig ne úgy búcsúzzunk, hogy vége a nyárnak, inkább úgy köszönjük, jó volt, holnap pedig kezdünk valami újat. Andrea voltam, önök pedig a Tisza hangja délutáni magazinját hallották. Kellemes délután, szép estét és nagyon jó szeptember kezdést kívánok. Maradjanak továbbra is velünk itt a Panda Rádió hullámhasztán. Már is érkezik a kabaré.
1: Lajhár Intercity vonat érkezik. Sárospatak, Miskolc, Füzesabony, 60, 70, 80, 90 percet késik. Tessék!
2: Bocsánat, de a jegyváltó automata nem adta ki a jegyet, és a pénzemet is elnyelte.
1: Jó, azért még nem kell ebben a...

0: mellett ugyan vigyázhatnak, de szerintünk az sem segít. Itza, az utasok panaszkodnak, hogy nincs kint a menetrend.
1: Nem is lesz.
0: Direkt nem rakod ki? Miért nem?
1: Mert ha nem tudják, mikor jön a vonat, azt se fogják tudni, hogy késik. Elnézést, Narvigya, nem tudja vélem, hogy a Váci személy vonatra hol kell megvenni a jegyet?
0: Hát ilyenkor csúcsidőben nem kell rá jegy.
1: Hogyhogy?
0: Á, mert ezekre a vonatokra a kalauz már nem szokott felférni.
2: Tessék!
3: Jó napot kívánok! Tessék mondani, hány forint a vonatjegy?
1: Meg... Hova?
3: Itt én kérdezek, jó van?
1: Amíg nem mondjam meg, hogy hova szeretne utazni, nem tudok válaszolni.
3: Ja, na, úgy nekem is menne.
1: Feltartja a sort.
3: Sort? Hát hosszú nadrágban vagyok, ha... Hol állt rajtam sortot?
1: Ha nem akar vonatjegyet venni, kérem, menjen innen.
3: De akarok. Egy gyerekjegyet kérek Balaton györökre.
1: Oda nem innen megy a vonat, hanem a déli pályaudvarról.
3: Tudom, de már elmúlt dél. Nekem meg el kell jutnom a Balatonra.
1: Onnan nem csak délbe indul a vonat, hanem egész nap.
3: Hát ez most egy vadi új információ.
1: Jó, uram, segíthetek még valamiben?
3: Ha nem, ha csak nem tud tapétázni. De... Bocsánat, még egy kérdés.
1: Nézzen csak oda, ott fut egy zöld orszarvú az abba együttessel a hátán.
3: Csokolom, csikitítá, álljanak meg.
1: Bocsánat, elnézést, uram, ne arra, hogy nem tudja, melyik itt a sűsápi személy?
0: Nem tudom, nem ismerek itt senkit.
4: Anyu, jön már a vonat?
1: Igen, úgyhogy most már ne játszassi nekem, gyere szépen.
4: Apu, miért fotózzák azt a nénit itt a vonatom?
1: Mert ő vasútmodell. Ja?
3: Na, uram, engedje ma engem is oda a kapaszkodóhoz, ez nem csak magának van itten. He.
1: Pedig igen.
3: Na, aztán miért?
1: Atléta vagyok, edzésre megyek, ez meg a gerejem. Ha?
0: Jegyeket, bérleteket kérem. De hát ez tanulóbérlet, ráadásul 2012-es.
5: Látja, drága, ilyen lassan járnak ezek a vonatok.
0: Ön egyetemista?
5: Igen, igen, bölcsész óvónő szakon. De ma végzős vagyok, holnap diplomázok.
0: Holnap?
5: Ha vagy holnap után, amikor kész lesz, hát nem tudom.
0: Hol szállt fel a vonatra?
5: Hát ahol kinyílt az ajtó. Hát...
0: De melyik városban? Puszta Szabolcs?
5: Nem, Horváth Sándor vagyok. Jó napot kívánok.
0: Melyik állomáson szállt fel? Százhalombatta, Finomító, Ercsi?
5: Nem, Pécelen.
0: Pécel teljesen máshol van.
5: Össze-vissza járnak ezek a vonatok, tényleg. Úgy él vagyok veszve, mint Fási Ádám a Kottában.
0: Ezen az állomáson azonnal le kell szállnia.
5: Ja, hát azt már rég tudom.
0: Na, hogy tudja?
5: Itt lakom.

0: és hogy kinő majd a szőrzete.
1: Hogyha elindul a vonat, a hátsó vagon ott van.

0: Vitulus veterinarska stanica. Kontaktirajte nas ako je vašem ljubimcu, maloj ili velikoj životinji potrebna pomoć. Pregled kompletne krvne slike, brzi testovi, test progesterona, vakcinacija protiv besnila i sterilizacija pasa i mačaka, ortopedske operacije, razne interne medicinske i hirurške intervencije, dijagnostika i šta još nudimo? Širok izbor preparata protiv spoljašnjih i unutrašnjih parazita. Naša kancelarija je dežurna 24 sata dnevno. Telefon 024 817 046. Dežurstvo 063 518 272. Veterinarska stanica Vitulus Senta, Arpadova ulica 70A.
1: Vitulus állatorvosi állomás. Keressen bennünket, ha házi kedvence kis és nagy állata segítségre szorul. Rendelkezésükre állunk. Teljes vérkép kivizsgálása, gyors tesztek készítése, progeszteron vizsgálat, kutyák és macskák csippelése, veszettség elleni oltása, kombinált veszettség elleni oltás és ivartalanítása. Továbbá ortopédiai műtétek, különböző belgyógyászati és sebészeti beavatkozások, diagnosztika és teljes ellátás. Szarvasmarha és sertések mesterséges megtermékenyítése, minőséges maggal. Amit még kínálunk, külső és belső paraziták elleni készítmények széles választéka. Rendelünk a nap 24 órájában tart ügyeletet. Telefon 024 817 046 063 518 272. Vitulus állatorvosi állomás. Zenta, Árpád utca 70/A.

Hit music. Hit music. Hit music. Give it up. Panda Rádió.

0: A legjobbat a legjobb helyről, Caprioló bicikli. Ahol az első a megbízható minőség. Sportolóknak, fiataloknak és időseknek egyaránt. Széles kínálatunkból választhat terepi vagy városi változatot, kiegészítőket, alkatrészeket és különböző tartozékokat. Caprioló bicikli. Az ön és családja részére. Caprioló. Több mint bicikli. www.caprioló.com. Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Augusztusi kínálatunk a Zentai Rommelüzletben. Jupol belső falfesték 15 liter 1674 dinár darabja. Már külső falfesték 25 kg-os 4215 dinár darabja. Építési fólia 170 dinár kilogramja. Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.

0: 5 óra van.
1: Kedves hallgatóink, önök a Palánkhír perceket hallják a Panda Rádióban a 103,5 MHz-en. Forma 1-es különprogram várja a sportág rajongóit szeptember 8-án Szegeden. Az IH rendezvényközpontban 18 órakor kezdődik a box kiállás Forma 1 roadshow, amelyen Weber Gábor és Nagy Dani kalauzolja a közönséget a király kategória kulisszái mögé. A közel 3 órás interaktív program egyik központi témája a 2026-os szabályváltozások hatása és az új technikai korszak lesz. Szó esik többek között a Forma 1-es közvetítések hátteréről, a technológia fejlődéséről, valamint a sportág jövőjéről. Is. A résztvevők olyan kérdésekre is választ kaphatnak, hogy milyen irányba haladhat tovább a Formula 1, illetve várható-e a V8-as motorok visszatérése. A roadshow különlegessége, hogy a közönség nem csupán hallgatója, hanem aktív résztvevője is lehet az eseményeknek. A nézők kérdezhetnek, hozzászólhatnak és közvetlenül beszélgethetnek a két ismert szakemberrel. Az előadás után külön meet and greet program is lesz, amelyen limitált létszámban személyes találkozásra, közös fotóra és dedikálásra is lehetőség nyílik. A jegyek már elérhetők, a szervezők pedig a korlátozott férőhelyek miatt azt kérik, hogy az érdeklődők időben biztosítsák helyüket. Szeptember 13-án ismét az elektromobilitásé és a modern technológiáké lesz a főszerep Szeged belvárosában. A második E-Street parádé vasárnap 9 és 18 óra között várja az érdeklődőket a Széchenyi téren. A rendezvényen több mint 30 elektromos és hibrid autó, valamint elektromos motorok és kerékpárok is bemutatkoznak. A látogatók több járművet tesztvezetésen is kipróbálhatnak, miközben szakmai beszélgetések mutatják be az elektromobilitás és a fenntartható közlekedés lehetőségeit. A motorsport sem maradt ki a programból, egy világbajnok pilóta pedig saját tapasztalatairól is mesél majd az elektromos autóversenyzés kapcsán. Az E-Szeged színpadon egész nap előadások és beszélgetések várják a közönséget, délután 3 órától pedig óriás kivetítőn lehet követni a Formula 1 spanyol nagydíjának közvetítését. A gyerekek számára elektromos motorokkal és gyerekautókkal, valamint interaktív programokkal készülnek a szervezők. Nyereményjátékok és különleges élmények is várják a látogatókat, így az E-Street parádé családi programnak is kiváló lehet. A rendezvény célja, hogy az elektromobilitást és a fenntartható technológiákat mindenki számára kézzelfogható közelségbe hozza, a belépés pedig egész nap ingyenes. Új gyermekfoglalkoztató tér nyílt a Szegedi Móra Ferenc Múzeumban, a Drága Barátom Picasso című kiállításhoz kapcsolódva. A kezdeményezés célja, hogy a legkisebbek számára is játékos és élvezhető legyen a találkozás Picasso művészetével. A gyerekek saját mini kiállítást rendezhetnek, valamint kubista és úgynevezett betűarcokat is készíthetnek. A kiállításon szereplő állatokkal is játékos formában ismerkedhetnek meg. A foglalkoztatóban mágneses formákkal is alkothatnak, illetve fonalgalambot készíthetnek. A programoknak köszönhetően a gyerekek nem csupán szemlélői, hanem aktív résztvevői is lehetnek a múzeumi élménynek. A szervezők így azoknak a családoknak is kedvezni akarnak, akik később gyerekekkel érkeznének a kiállításra. A gyermekfoglalkoztató minden nap várja a látogatókat, így a tárlat egy családi program részeként is könnyen felfedezhető. Kedves hallgatóink, önök a Palánkhír perceket hallották a Panda Rádióban a 103,5 MHz-en. További hírekért vagy bővebb információkért látogassanak el a www.palánkhírkötőjelszeged.hu weboldalra, vagy iratkozzanak fel a Palánkhír YouTube csatornájára. Köszönjük a figyelmüket, maradjanak velünk!

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Pedale, okrećem sreću, pokrećem na leto, na zimu, u jeseni, u proleće.
2: Capriolo.com.
1: Capriolo bicikl donosi radost svima.
2: I svaka Capriolo radnja sve bicikle i sve za bicikle ima. Capriolo.com.
3: Nagy árukínálat minden egy helyen, Agrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méterárú, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Agrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt, telefon 024 4562 654 és Magyarkanizsán a Főutca 31-es szám alatt, telefonszám 024 4876 660. Agrotex.
4: Ez volt a reklám.

0: Sarnyai György 5-ös, Kanizsa Szelvetekelie 52. Ékszerkészítés aranyból és ezüstből, új anyagból vagy hozottból. Kész ékszerek és karikagyűrűk nagy választéka. Tört arany és ezüst felvásárlás a legmagasabb áron. Munkaidő hétköznapokon 9-től délig, délután 15-től 19 óráig, szombaton délelőtt 9-től 12 óráig. Telefonszámunk 024 874 372, illetve mobilunk 063 70 55. 3065.
1: Kutya, macska, kiskedvenc vagy házi állat? A Profivetnél minden állat jó kezekben van. A Magyar Kanizsai Profivet Állatorvosi Ambulancia szeretettel várja a gazdikat és négylábú kedvenceiket. Magyar Kanizsa, Gesztenyefasor, 90 pera, július 1-től hétköznapokon reggel 8 órától délután 2 óráig. Nálunk minden a gondoskodásról szól. Kisállat ordináció, védőoltások, parazita ellenes készítmények, megelőzés és gyógykezelés, műtéti ellátás, minőségi kutya és macskatápok, kedvező áron, egészségügyi igazolások kiállítása házi állatok részére, házi állatok bejelentése és kijelentése, mert a felelős állattartás a megelőzéssel kezdődik, és szeretetteljes gondoskodás minden nap folytatódik. Információ és időpont egyeztetés 063 529 142 vagy 063 8 570 616. Profivet állatorvosi ambulancia. Szakértelem, gondoskodás, bizalom. Profivet, mert kedvenceink nem csak állatok, ők a családunk tagjai.
2: Posle letnjega odmora počinje velika ST Cable akcija. Svake nedelje delimo poklone, a oni koji se prijave među prvima dobijaju najvrednije nagrade. Zato ne čekajte, izaberite svoj paket na vreme, obradujte celu porodicu i ne propustite priliku za vredne poklone. stcable.tv.
1: Augusztusi kínálatunkon Zentai Rommel üzletben Steelbeer dekorlapok plafonra 282 dinár négyzetméterre, OSB lapok 9 mm 1630 dinár darabja, Knauf ásványgyapot tekercsben 170 dinár négyzetméterre, Rigips gipszkarton 12,5 mm 325 dinár négyzetméterre, Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.

0: 6 óra van. Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
1: A híradó támogatója a Szabadkai Elzetszert, a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert, a Szabadka, Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
2: Szigorítja az Európai Unió a harmadik országból, így Szerbiából érkező mezőgazdasági termékekre vonatkozó előírásokat. A változások nem csak a termékek egészségügyi megfelelőségét, hanem a termelés módját is érintik. Nagyobb hangsúlyt kap majd a növényvédőszerek használata, a nyomon követhetőség, a környezetvédelem és az állatjólét. Zsárkó Galatin agrárgazdasági elemző szerint az új követelmények az állattenyésztés számára jelenthetik a legnagyobb kihívást, amelyek komoly beruházásokat tehetnek szükségessé. Szerbia mezőgazdasági termékeinek mintegy fele az uniós piacra kerül. A szakértő szerint ezért az alkalmazkodás elkerülhetetlen. Ugyanakkor a korszerűsítés miatt a termékek ára is emelkedhet. Szerbiában 7,2%-os volt a munkanélküliségi ráta az idei második negyedévben, derül ki a Köztársasági Statisztikai Intézet legfrissebb munkaerő felméréséből. Az országban 2.840.000 foglalkoztatott és 220.200 munkanélkülit tartanak nyilván, míg 2.510.000 nem tartoztak a munkaerőpiacon aktív népességhez. A foglalkoztatási ráta 50,9%-ot tett ki. Az előző év azonos időszakához képest a foglalkoztatottak száma 45.800-zal, a munkanélkülieké pedig 46.800-zal csökkent, miközben a munkaerőpiacon kívüliek száma 61.900-zal nőtt. Éves összevetésben a munkanélküliségi ráta 1,3%-ponttal mérséklődött. Figyelmeztetést adott ki a Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet. A hosszantartó szárazság a magas hőmérséklettel párosulva folyamatos vízhiányt és hőstresszt okoz a mezőgazdasági kultúráknál. Számos területen az erős stressz hatás már a növési időszak kényszerű befejeződéséhez vezetett, ami kevesebb termést és a szántóföldi növények alacsonyabb hozamát eredményezte. A szárazság és a további magas hőmérsékletek kockázatot jelentenek a talaj nedvesség tartalmára, mivel a hozzáférhető víztartalékok tovább merülnek. Ez különösen fontos a több éves ültetvények és a következő termelési idény előkészítése szempontjából, mivel a tartós vízhiánynak az idei vegetációs időszak lezárulta után is lehetnek következményei. A talaj nedvesség hiánya a szárazság fennmaradása esetén megnehezítheti az őszi vetést. A gazdálkodóknak fokozott óvatosság ajánlott, mivel a kiszáradt parcellákon nagy a mezőgazdasági tüzek keletkezésének és terjedésének a kockázata. Szeptember első felében a maximumok a legtöbb napon újra elérhetik a 32 és 37 fokot. Szélsőségesek lesznek a feltételek a szabadtéri tüzek kialakulásához és terjedéséhez. A magas hőmérsékletek a csapadékhiánnyal és az időnként megerősödő széllel párosulva továbbra is erősen hozzájárul a növényzet túlzott kiszáradásához, valamint a szabadtéri tüzek keletkezésének és gyors terjedésének fokozott kockázatához. A Dunán, a Száván, valamint a Tiszán, Titelnél a vízállás az elkövetkező napokban az alacsony hajózási szint alatt fog alakulni.
3: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek az Útinfó támogatója, a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
2: Szeptember 1-én megkezdődik az új tanév, ezért már holnap reggeltől jelentősen megváltozik a közlekedés az iskolánk és óvodák környékén. A nyári szünet után ismét több gyermek jelenik meg a gyalog átkelő helyeken, kerékpárral az utakon, illetve az iskolák előtti területeken. A járművezetőket ezért arra kérik, hogy az oktatási intézmények közelében csökkentsék a sebességet és számítsanak a gyermekek váratlan mozdulataira is. Különösen figyeljünk a gyalogátkelő helyek előtt, valamint a parkoló autók és autóbuszok mellett, ahonnan egy kisebb gyermek nehezebben észrevehető. A szülőknek pedig érdemes a reggeli indulásra néhány perccel több időt hagyni, hogy ne a kapkodás határozza meg az első iskolai reggelt. Holnaptól újra gyerekekkel telnek meg az utak, vegyük le a lábunkat a gázról, és vigyázzunk rájuk.
0: Időjárás.
2: A mai napon napos meleg idő várható, a reggeli hőmérséklet 20, a legmagasabb nappali pedig 36 Celsius fok körül alakul. Helyenként időszakosan átvonuló felhők jelentkezhetnek, a délelőtti órákban mérsékelt délkeleti szél fúj. A Tiszán vízállás a Magyar Kanizsánál 126, Zentánál 201 cm magas. A mai napon eleinte frontmentes időben lesz részünk, majd délután egy érkező hidegfront hatására egyre több felé hidegfronti hatás érvényesül. Az arra érzékenyeknél fejfájás, görcsös panaszok jelentkezhetnek, ingadozhat a vérnyomás. A tüneteket a feltámadó szél is fokozhatja, valamint emiatt ingerlékenyebbek, nyugtalanabbak lehetünk. Az ország nagy részén a front előtt még hőségben lesz részünk, a melegben vágyattabbak, tompábbak lehetünk, csökkenhet a szellemi és a fizikai munkavégző képesség. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között országszerte erős lesz, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Ne tartózkodjunk huzamosabb ideig a tűzőnapon, könnyen napszúrást kaphatunk, fokozottan figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net. Sírok, sírkövek, emlékművek, emléktáblák az AMT Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Benecko Arangyalovo.
1: Ez volt a reklám.

A mai napon egyszerre búcsúztatjuk augusztust és készülünk szeptemberre. Magyar Kanizsán több mint 80 bogrács mellett telt a szombat. Indul a pandaradar. Igazi bogrács illat lengte be szombaton a Magyar Kanizsai Tiszapartot, ahol hetedik alkalommal rendezték meg a Magyar Kanizsai Vadásznapot. Az idei főzőversenyre 81 csapat nevezett, amelyek szarvas és vaddisznó pörköltet készítettek. A vadászati hagyományok mellett célbalövés, vadászkürtös bemutató és családi programok is várták a látogatókat. A rendezvény tehát ismét jóval többről szólt egy főzőversenynél, találkozott a gasztronómia, a hagyomány és a tiszaparti közösségi élet. Tegnap pedig Szabadka utcáit lepték el a sportolók. A 9. szabadkai félmaratonon mintegy 1700 felnőtt futó állt rajthoz, a gyermekfutamokon pedig további mintegy 800 fiú és lány vett részt, mindkét szám részvételi rekordot jelentett. A futók 5, 10 és 21,1 km közül választhattak, és már a következő évre is készülnek, a szervezők bejelentették, hogy a jubileumi 10. szabadkai félmaraton 2027-ben éjszakai versenyként szeretnék megrendezni. Ma még augusztus van, de a családok egy részében már egészen biztosan szeptemberi a hangulat. Holnap kezdődik az új tanév, így ma kerül sor az utolsó nagy ellenőrzésre, iskolatáska, füzetek, tolltartó, tornacipő és persze az ébresztő óra. A járművezetőknek is érdemes átállniuk iskolai üzemmódra. Kedd reggeltől ismét sokkal több gyermek lesz az utcákon, a gyalogátkelők környékén és az iskolák előtt. A tanév első napján különösen vegyünk vissza a sebességből az oktatási intézmények közelében. Egy fontos helyi határidő is lejár ma. Augusztus 31-e az utolsó jelentkezési nap a Magyar Kanizsán induló, szépkorúaknak szóló ingyenes okostelefon szelídítő tanfolyamra. A 30 órás gyakorlati képzésben többek között a wifi és a mobil internet használatát, a Viber-t, Messenger-t, videóhívást, fotózást, térképhasználatot, e-mailezést, sőt a mesterséges intelligencia alapjait is megismerhetik a résztvevők. A tanfolyamot szeptemberben a KNESA Oktatási Művelődési Intézményben tartják, és a képzés szlogenje külön pandaradar díjat érdemel, hogy ne csak a rántott hús készüljön el, hanem a fotó is róla. Az idei száraz nyár következményei nem érnek véget augusztussal. A vajdasági mezőgazdaságban már az őszi vetés előkészítését is nehezíti a csapadékhiány, miközben az idei dohánytermés is elmaradt a várakozásoktól. A gazdáknak ezért az előttük álló hetek időjárása különösen fontos lesz. Indonézia Borneo szigetén egy gazda talált rá egy legyengült orángutánra az erdőtüzek által sújtott terület közelében. A körülbelül 20 éves Szamporna nevű állat légzési nehézségekkel küzdött a sűrű füst miatt. Szerencsére komoly égési sérüléseket nem találtak rajta, és most állatorvosok kezelik, oxigént és folyadékpótlást kap. Ha állapota engedi, rehabilitációs központba kerül. Ma ez legyen a jó hírünk, valaki észrevette, megállt, segített, és egy állat kapott egy új esélyt. Augusztus ma elköszön, de a programnaptár nem ürül ki. Holnap szeptember 1-én 18 óra 30 perckor a Szabadkai Városi Könyvtár új olvasótermében nyílik meg az Időkapszulák című kiállítás. Szeptember 3-án csütörtökön 18 óra 30 perckor Újvidéken kezdődik a Duna Párbeszédek 2026 rendezvénysorozat. Palicson pedig még egy utolsó nyári dallamra is marad idő, a nyári koncertek a Zene Pavilonban sorozat szeptember 6-áig tart. Vagyis szeptember megérkezik, de a nyári programok még nem adják át olyan könnyen a terepet. Augusztus 31-én 1997-ben vesztette életét Diana Velsi hercegné egy párizsi autóbalesetben. Halálhíre világszerte megrendülést váltott ki, emléke pedig közel 3 évtizeddel később is része a brit királyi család történetének.
Iskola kezdés előtt ma este ne csak az iskolatáskát készítsük össze, érdemes a gyerekekkel egy kicsit korábban lefeküdni, a reggeli ruhát előkészíteni és néhány perccel több időt hagyni az indulásra. Az első iskolai reggelből így talán kimarad a klasszikus, hol van a másik cipőd? Anya, muszáj holnap iskolába mennem? Igen, és meddig? Júniusig. Jó, akkor délutánra itthon vagyok. Ez volt a Panda Radar, itt a Panda Rádióban.

tudja honnan és merről. Ezt én sohasem kutatom.

kusztunk, mint kövek a vízparton. Jöttél, ki tudja honnan és merről. Itt jársz már az én utamon. Többé nem visz el senki tőle. Nem válunk el, mint kövek a vízpart.

ki tudja honnan és felől. Most vár velem én a karom, többé nem visz el senki tőlem. Nem válunk el, mint kövek a víz.

0: Reklám.
1: Továbbra is várja vásárlóit Elzett márka nevet képviselő Elzett Certa kis- és nagykereskedelmi üzlete Szabadkán és Szegeden. Szabadkán a Priboi utca 9 szám alatt, Szegeden az Árvíz utca 5 és a Kossuth Lajos sugár út 19 szám alatt. Elzett. Egyenlő biztonság.
2: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az STK-ből akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem, válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. STK-ből.tk.

sakadat le hagyja, hal az algatja, mazza csak a lapa rajta. Ablak halad arra fakad, sakadat le hagyja, hal az algatja, mazza csak a lapa rajta. Menyeske te hevedbe, egy gyenge lepedejbe, dependeje elfesett, s fedett veled keble. Ej, hej, meg szepen terej, perce, perce, ez nem veszte. Egy te serente, meg leste, s mentelete perte. Meg szepen terej, perce, perce, ez nem veszte. Egy te serente, meg leste, s mentelete perte.

a magas kastól, kotyog most a kacsagon, bajkom a gyomortól. Hó, hó, oldan volt a borcsomogó, jó volt konkordjól, na most gondoskodjon, doktor, módos kaposóról. Oldan volt a borcsomogó, jó volt konkordjól, na most gondoskodjon, doktor, módos kaposóról.

Lassan magunk mögött hagyjuk a nyarat, és ilyenkor talán már egy kicsit más szemmel nézünk vissza az elmúlt hónapokra. Volt, akinek pihenés jutott, másnak munka, utazás, családi pillanatok, vagy éppen egy váratlan új kezdet. Mai kérdésünk, ha címet kellene adnia az idei nyárnak, mi lenne az? Nézzük, milyen címeket adtak neki önök. Rövid volt, de az enyém, írta nekünk Krisztina. Sok munka mellett csak néhány szabad napom volt, de azt nagyon megbecsültem. Gábor a következőt küldte, az enyém, majd jövőre kipihenem magam. Valahogy egész nyáron mentünk, intéztünk, dolgoztunk. Erzsébet is írt nekünk, a család nyara. Rég volt már, hogy ennyi időt töltöttünk együtt. Név nélkül érkezett a következő üzenet, én csak ennyit írnék a borítóra, forró volt, és nem csak az időjárás. Réka a következőt küldte, végre mertem. Meghoztam egy döntést, amit már nagyon régóta halogattam, ennél többet nem árulok el. Tamás is írt nekünk, az én címem kávé, munka, klíma, nagyjából ebből állt. Mónika Horgosról a következőt küldte, apró pillanatok, nagy emlékek, nem utaztunk messzire, mégis nagyon szép nyarunk volt. Judit a következőt írta, nekem a nyár, amikor megtanultam lassítani. Ilona Martonosról a következőt írta, nagymama nyári tábora. 3 unoka, 2 hónap, rengeteg palacsinta. Név nélkül érkezett a következő üzenet, az enyém egyszerű, szerelem a naplementében. Laci is írt nekünk Oromról, itthon is lehet nyaralni, Tiszapart, barátok, bogrács és néhány hosszú este, nekem ennél több nem is kellett. Anita a következőt írta, én azt mondanám, több lettem tőle, voltak nehezebb és nagyon szép napok is, de valahogy más emberként zárom ezt a nyarat, mint ahogyan elkezdtem. Majd jövőre kipihenem magam, végre mertem, a család nyara, szerelem naplementében. Ha belegondolunk, ugyanaz a nyár mindannyiunknak egészen más történetet jelentett, és talán nem is az számít, hány kilométert utaztunk, vagy hány fényképet készítettünk, hanem hogy maradt-e belőle legalább egy olyan pillanat, amit jó lesz elővenni majd egy hideg téli estén. Köszönjük, hogy ma is megosztották velünk a saját történeteiket, mi pedig folytatjuk tovább zenével itt a Panda Rádió hullámhosszán.

0: 103.5.
1: Hit music.
2: Hit music.
1: Give it up. Pondo Radio.

0: térség legjobb zenéi. This is the station.
1: I am Charlie XCX.
2: Hi, I'm Sam Smith.
0: Fonda Rádió.
3: Hello.

the best they ever had. God, just me those blushing inside.

Pontos idő éjfél. Egy új nap már elkezdődött. A Panda Rádió FM 103,5 teljes munkaközössége kíván önöknek békés éjszakát, pihentető álmokat és szép reggelt. Köszönjük, hogy ma is velünk tartottak. Reggel is szeretettel várjuk önöket. Jó éjszakát, Panda Rádió mindannyiunk hangja.

Shine, stop.

samo ludak kao ja.